0: mesélj még.
1: MMR.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

Uravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

Jó reggelt kívánunk! Hétfő van, és június 15-e, ez pedig akkor a Hónavidéki Magyar Rádió. És hát örülünk, hogy ilyen korán már velünk vannak. Na nézzük is akkor, hogy ki lesz a reggeli csapat, de bár Teodor lesz a hangtechnikus, ő az, aki a zenei válogatásról is gondoskodik. Na a híreket pedig majd Oleti Zsuzsanna szerkeszti az önök számára. Úgyhogy jó reggelt, és már is megyünk tovább. Itt az Intim Torna illegál felhő fenn az égen, mert van egy-két felhő azért ugye az égen. Úgyhogy jó reggelt!

Közben ugye zajlik a foci VB, és hát voltak eredmények, vagyis hát tegnap is voltak mérkőzések. Viszonylag normális időben, azért 18 óra után ugye kezdődött a Németország Curaçao mérkőzés, és hát 7-1 lett a végeredmény, a németek utoljára ugye 7-1-et, anno, mikor világbajnokok lettek, játszottak, akkor ugye a brazilokat győzték le 7-1-re. Na, a Hollandia-Japán mérkőzés 2-2-re végződött. És akkor az éjjel folyamán, de már ugye a mai napon volt az elefántcsontpart Ecuador összecsapás. 1-0-ra végződött. És ugye amikor azt mondjuk, hogy zajlik a foci VB, akkor mondhatjuk azt is, hogy jelenleg is éppen zajlik, ugyanis éppen egy mérkőzés van, és ez pedig a Svédország-Tunézia mérkőzés. A 80. percnél tartanak a mérkőzésnél, és Svédország jelenleg 3-1-re vezet. Na ennyit akkor most a... És Svédország jelenleg 3-1-re vezet. Na ennyit akkor most a VB-ről. 5:41 perc

Na még egyszer akkor jó reggelt kívánunk, és érkezett egy olyan hír is az éjszaka folyamán, hogy az USA és Irán megegyeztek arról, hogy befejezik a háborút, ez pedig a szociális hálózaton nem más, mint a pakisztáni államfő tette közzé Shehbaz Sharif, és hivatalosan ugye pénteken, tehát ezen a héten pénteken írnák majd alá akkor a szerződést, méghozzá Svájcban. És egyébként, hogy ez így lesz, megerősítette úgy az amerikai, mint az iráni oldal is. Tehát úgy tűnik, hogy akkor az a háború befejeződik, ez pedig mindenképp akkor jó hír. 5:45 perc, a pontos idő hétfő van, június 15-e, és már is megyünk tovább méghozzá egy zenével, Zambó Jimmy érkezik, na utána pedig akkor névnapot köszöntünk.

Na még egyszer akkor jó reggelt kívánok, hétfő van, június 15-e és 5:49 perc a pontos idő. Ma egyébként Jolán és Vid névnapot ünneplünk. A Jolán írói névalkotás Dugonics Andrásnak, a Jolánka, Etelkának leánya című regényében, ugye 1803-ból. Forrása a középkori magyar Jóleány, tehát Jóleány név. A görög eredetű Jolanda, Jolánta magyarosításának is tekintették. A Vid pedig ugye a délszláv Guido magyar megfelelője. Más magyarázat szerint a latin vitus névből ered, jelentése pedig szíves, készséges. Úgyhogy Jolánok, Videk, boldog névnapot kívánunk. Egyébként pedig a mai dátumon azért még néhányan ünnepelhetnek, ők pedig akkor az Ábrámok, a Violák, a Bernátok és az Aurélok. Tehát névnaposok, boldog névnapot kívánunk. Születésnaposoknak pedig boldog születésnapot, meg természetesen jó ünneplést. 5:50 perc a pontos idő, és jó reggelt, ez itt az MMR.

Na egyébként csak még annyit, hogy 96. perc zajlik jelenleg a Svédország-Tunézia mérkőzésen, és 4-1 a mérkőzés állása, tehát ugye ezt azért a svédek most már biztos, hogy behúzzák. 5-4 perc a pontos idő, úgyhogy 6 perc múlva pedig 6 óra lesz. 6 órakor pedig információkkal várjuk Önöket. Megnézzük, milyen lesz az időjárásunk, meg meddig maradnak itt ezek a felhők, amik felettünk vannak. Úgyhogy 6 órakor várjuk Önöket az információkkal, addig meg jó ébredést, meg jó reggelt. We'll be right back.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban. Időjárás.
2: Na jó reggelt kívánunk, akkor még egyszer 6 óra a pontos idő, és hát akkor nézzük is, hogy milyen lesz az időjárásunk. Egyébként ma nagyjából itt Muravidéken ilyen 20-21 fokra lehet számítani, felhős, borult lesz az égbolt, meg csapadékra is készülni kell. Na de nézzük akkor részletesebben az előrejelzést az egész országra. Ma tehát változóan, helyenként pedig túlnyomóan felhős, borult lesz az ég Szlovénia szerte. Több helyet előfordulhatnak csapadékok, elsősorban az ország nyugati részében, na ott zivatarok is kialakulhatnak. Több helyet pedig keleti irányú szélre is lehet számítani. A hőmérséklet ma 20 és 24 fok közt alakul, a tenger melléken pedig 28 fokra lehet számítani. Holnap részben derült, és többnyire száraz idő lesz. Reggel helyenként a síkságokon, elsősorban az ország középső részén még lehet némi kis ködre is számítani. Na, amúgy a reggeli hőmérséklet holnap 7 és 12 fok közt alakul, a nap folyamán 24-29 fok közt lesz a csúcsérték. Na, estére viszont úgy tűnik, hogy majd a felhőzet ismételten megnövekszik, megvastagszik. Szerdán és csütörtökön is azért folytatódik majd a többnyire napos időjárás és száraz időjárás. Viszont a hegyvidékeken, na ott nem kizárható, hogy esetleg egy futózápor vagy kisebb zivatar kialakuljon. És hát fokozatosan ugye ismételten egyre melegebb lesz majd. Holnap amúgy Muravidéken már kisebb felhős égbolt mellett, tehát azért napsütés lesz bőségesen. Reggel 12, délután pedig 23 fokra számíthatunk majd. Nézzük akkor a hőmérsékleteket országszerte, hogy is alakulnak. Kránya 15 fokos jelenleg. Triglav-Kedericán ott esik az eső, 4 fokot mérnek. Ljubljanában 16 fok van. Maribor 14 fokos, Muraszombat 14, ott is most enyhe kis eső van, így mérnek, tehát inkább mondjuk, hogy csepereg. Ptújban 14 fokot mérnek. Celjében is 14 fok van, Koper 22 fokos, Goricskon 12 fok van, Lendván 14 fokot mérünk. Portoros pedig jelenleg 20 fokos. Na és akkor irány az előrejelzés Magyarországra. És hát ugye, először is akkor a mai nap. A déli tájakról csak délelőtt, illetve kora délutánra húzódik le a vastagabb felhőtakaró, ezt követően a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre lehet számítani. Elsősorban a Dunántól középső és déli részén szorványosan, ezen kívül a déli és észak-keleti határ mentén fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A nap közben többfelé megélénkülő nyugati a szelet erős, intenzívebb csapadék gócok környezetében viharos széllökések kísérhetik. Legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható. Késő estére 13-19 fok közé csökken a hőmérséklet. Vasvár megyére kissé felhős égbolt, 21 fok várható, viszont zápor, illetve zivatar kialakulhat. Zalavár megyére pedig közepesen felhős égboltot jósolnak. 23 fokig melegszik fel a levegő hőmérséklete, viszont záporra, zivatarra ma számítani kell. Kedden, azaz holnap. Napos idő várható, általában kevés fátyol és komoly felhővel, csak kis eséllyel fordulhat elő, leginkább nyugaton, egy-egy zápor, zivatar. Nyugati a szél többnyire mérsékelt marad, délután 23-28 fok valószínű. Na, holnap hajnalban Vasvár megye, derült 11 fok, Zalavár megye, kissé felhős, 12 fok. Majd délután Zala és Vasvár megye fölött is kissé felhős lesz az égbolt, a csúcshőmérséklet pedig 25-26 fok körül alakul majd mindkét vármegyében. Szerdán sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből pedig elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat majd. Csütörtökön sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és amelyből ugye néhol zápor, zivatar is kialakulhat, a hőmérsékletek pedig bár sok hét elérik a 30 fokot, illetve azt ugye meg is haladhatják majd. Nézzük a hőmérsékleteket. Békés Csabán 15 fok van, Budapest 13, Debrecen 12, Győr 13, Pécs, Sármellék 15, Siófok 18, Szeged 16, Szolnok 15, Szombathely 13, Lenti 16, 14, Keszthely 15, Nagykanizsa 14 jelenleg. Nekünk pedig akkor még maradt annyi feladatunk, hogy nézzük meg, hogy mi a helyzet az utakon.
3: Közlekedési hírek.
2: Moravidéken szerencsére nincs komolyabb fennakadás a forgalomban, arra azért, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy a pincei határátkelőtől majdnem a Hosszúfalóig elágazásig mindkét irányban ugye csak egy-egy sávon lehet közlekedni, vagyis egy oldalon zajlik a forgalom a Moravidéki autópályán, ugye a két irányú forgalom, úgyhogy lassabb haladásra kell készülni, viszont fennakadás szerencsére nincs, és már ugye lendván is fel lehet hajtani az autópályára Muraszombat irányában. Még ugye lendve a központjában is zajlanak a munkálatok, tehát kicsit kerülővel kell menni, de fennakadás szerencsére nincs. Na, torlódás van Ljubljana irányában, méghozzá a Lukovicai csatlakozásnál. Ott nagyjából egy 13 kilométeres sor torlódott össze már így a hajnali órákban, és nagyjából 17 perces késéssel kell számolni. Miközben a Ljubljana Center elágazásnál pedig nagyjából 4 perces késéssel kell majd számolniuk azoknak, akik arra tartanak tehát. Mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!

Jó reggelt kívánunk, hétfő van tehát, és június 15-e bizonyára sokaknak azért ez egy jó nap, mert ugye sokaknak ezen a napon van a fizetésnap is. No de, hogy akkor az a fizetés ne menjen mindjárt árt büntetésre, ezért tartsák be mindenütt az előírt szabályokat. Elsősorban Muraszombat körzetében, mert a rendőrség ma ott gyakrabban végez majd előre bejelentett sebesség ellenőrzést, de ugye másutt is lehet velük találkozni, ezért akkor mindenütt tartsák be, és nem lesz gond. Szabó Leszli, valamint Heinz Viga Gábor. Ők jönnek most. A dalnak a címe pedig, amit hallani fogunk, minden, ami szép.

Minden, ami szép, és hát ma egyébként, ami még a focit illeti, lesz két mérkőzés. Az egyik az még teljesen elfogadható normális időben, mármint ugye európai szemmel nézve. Spanyolország ma megkezdi a világbajnokságot 18 órakor, és Cabo Verde, azaz zöldfoki köztársaság lesz ugye az ellenfelük. Ez a mérkőzés tehát 18 órakor kezdődik. Majd pedig a G csoportból érkezik 21 órakor a Belgium-Egyiptom összecsapás, tehát az a mérkőzés pedig 21 órakor. Majd éjfélkor, pontban éjfélkor kezdődik a Szaúd-Arábia-Uruguay összecsapás, és akkor éjjel 3-kor pedig Irán-Új-Zéland mérkőzés is lesz. De hát a mai nap folyamán, illetve a mai éjszaka folyamán is majd ezek a mérkőzések várnak ránk, úgyhogy mindenképp érdekes lesz majd. Lehet akkor azt is követni. Otthon Bárhol című dal pedig érkezik, és hát szintén több előadóval együtt. Úgyhogy hallgassuk is meg. 6:22 perc a pontos idő.

6:25 perc most már a pontos idő, úgyhogy 5 perc múlva fél hét lesz. Fél hétkor pedig tudják, jön a reggeli terepjáró. Ma pedig akkor egy témával várjuk önöket, hogyha számítunk a figyelmükre, addig meg akkor jó reggelt, meg jó ébredést mindenkinek.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Van egy olyan kedves anekdota, hogy a római birodalom bukását követően, illetve a Szavária földrengést követően a város lakóinak a többsége Itáliába költözött, ezért a Szavária voltak Velence alapítói.
0: Műsorunk vendége Borsos Flóra lesz, aki Szombathelyre kalauzol bennünket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.
2: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: Hétfő van, június 15-e, 6 óra 30 perc a pontos, de jön ugye a reggeli terepjáró, benne pedig, ahogy elmítettük, egy téma várja önöket, és akkor nézzük is, hogy mi ez a téma. Szombaton falunapot rendeztek Hármasmalomban. József Gerencsér több évtizedre áll a helyi közösség élén. Botka Ágnes beszélgetett vele.
1: Először is az, hogy a falunap nekem azt jelenti, hogy talán visszahozzok aztant az időket, amikor még magam nagyon fiatal voltam, amikor minden éven kettőször itt a gesztenyefák alatt bál szokott lenni, és társolgás, amikor igaz, minden nap találkoztunk, minden nap valami történt. Most még sajnos azt kell mondanom, hogy különösen a fiatalok talán egyikek, a másikakat nem is ismerik a faluba. Ez hozta a modern világ, hogy úgy mondjam, és a volt vezetőség kezdte ezt a falunapot illen módon, mi folytattuk és bővítettük, de hát ahogy mondtam, hogy választások lesznek, változások lesznek, és remélem, hogy a jövőben még fogják bővíteni.
2: Ez azt jelenti, hogy nem kíván legközelebb pályázni erre a megbízatásra?
1: Hát ez azt jelenti, hogy én most már egy mandat kőesésre, hogyha hozzáadom azt is, amikor még a lendvai helyi közösséghez tartozott Hármasmalom, akkor most már úgy gondolom, hogy 30 éve én ezt nem itt vagyok és csinálom, és én úgy gondolom, hogy kell változtatni, jöjjenek mások, de én ilyen Hármasmalmi vagyok, itt maradok, és persze, hogy mindig bele fogok mindennel segíteni, amit tudok, amit bírok.
2: Említették, hogy itt a parkolót megcsinálták.
1: Igen, ez a részvételi költségvetésből kettő projekt, mint először ez a parkoló, 2024-ben, még most 25-ben az ajtóknak a cserélése, felújítása. Itten igaz, valahogyan még azt meg kell, hogy mondjam, vagyis örömet, hogy 99,9% a Hármasmalmi alátámasztotta a szavazással ezeket. Szóval egy kis falu, ahol 200 szavazójogú polgár van, hogy bejutottunk, nem tudom, most mellékös második, harmadik helyre szavazások szerint, úgyhogy igaz, hogy itten nagy volt az összefogás, sőt, minden falusi, akinek volt valahol a rokonja, unokája, lánya, fia más falukba angazsáltak magukat, úgyhogy ez egy nagyon szép gesztus volt az idei évben is, meg 2024-ben is.
0: Ez volt hát akkor a reggeli terepjáró, és ugye tudják, van egy honlapunk mmr.si, ott teljes terjedelemben is meg lehet hallgatni ezt a terepjárót, és ugye más témákat is, meg más műsorokat is, úgyhogy akkor azt is ajánljuk a figyelmükbe, tehát mmr.si. Mi pedig most akkor egy kis zenével folytatjuk, 6 óra 34 perc pontos idő, jó reggelt!

Na, ez volt az Arcade Fire felvétel. Közben pedig akkor a rendőrség ismételten küldött nekünk egy információt, és most akkor a helyes információkkal küldték, ahogy azt írták, és hát nem csak Muraszombat körzetében, hanem ma egész Muravidékre kiterjedő sebesség ellenőrzést fognak végezni, úgyhogy mindenütt ezért, ugye? Tartsák be a szabályokat, hogy akkor ebből ne legyen gond. Tehát rendőrség módosította, tehát nem csak a szabályokat, hogy akkor ebből ne legyen gond. Tehát rendőrség módosította, tehát nem csak Muraszombat körzetében,

Ez volt tehát akkor a Hooligans felvétele, és ugye felhívjuk a figyelmüket arra, ha bár múlt héten is bizonyára már többször hallották, hogy mától kezdetét veszi a nyári műsorrend itt a Muravidéki Magyar Rádióban, ami pedig akkor ugye azt jelenti, hogy június 15-től a szeptember 13-áig nyári programlács lesz érvényben, ami pedig akkor ugye azt vonja maga után, hogy néhány műsor szünetel. Ezek pedig akkor a következők. Aktuális, az Aréna, Első a Biztonság, Gyereksarok, Helyzetkép, Horizont, Iránytű, Kisebbségben, Nyelvművelő, Rádiórendelő és a Térerő. De hát ugye lesznek azért nyári műsorok is, és az egyik az mindjárt a mai napon fog már jelentkezni, ez pedig ugye a Podgyász című műsor lesz. Egyébként a Podgyászban ma ellátogatunk majd a Szombathelyre. De természetesen lesz majd VB műsor, és az pedig már holnap veszi majd kezdetét, és még számos más is, illetve néhány műsor egy kicsit akkor átalakul. Úgyhogy mától nyári műsorrács van érvényben, és néhány műsor megszik, ugye ma nem lesz Térerő, és ma nem lesz Iránytű, viszont lesz majd Podgyász 11 óra után, úgyhogy akkor is majd számítunk a figyelmükre. Hétfő van, június 15-e, 6 óra 47 perc, pontos idő, menni kell, ez a dal címe, itt van Paulina, aki jön.

Na, ahogy említettük azt, hogy milyen meccsek voltak, milyen eredmények születtek a VB-n, meg hogy ma milyen meccsek lesznek, viszont a svéd mérkőzés még nem mondtuk el, az pedig ugye közben azért befejeződött, tehát Svédország-Tunézia 5-1 lett a végeredmény. Egyébként egy kis szlovén vonatkozása is volt ennek a mérkőzésnek, és a tunéziai válogatottban játszik Rekik, aki a Maribornak a védőjátékosa. Ő lőtt egyébként Tunézia gólját is, de hát ugye ez nem volt elég, mert a másik oldalon azért 5-5 rúgtak. Gyökeresség tehát. Svédország-Tunézia 5-1. Nálunk pedig Cervena Jabloka jön, Negovare Vise.

Na, ez volt át akkor a Cervena Jabuka, és június 15-e van. Hogy milyen események fűzhetők június 15-éhez, azt a következő órában elmondjuk majd, amikor ugye fellapozzuk az évforduló naptárat. Meg lesznek majd információk is. Most viszont zenével folytatjuk, pontban 7 órakor pedig Oleti Zsuzsanna várja önöket, méghozzá a legfrissebb hírekkel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén országgyűlés rendkívüli ülésen dönt ma a helyi választási törvény módosításairól, amelyeket az SDS, az NSZI, az SLS, a Fókusz és a Resznica képviselői javasoltak. A koalíciós pártok várhatóan megerősítik azoknak a pótképviselőknek a mandátumát is, akik két államtitkárnak kinevezett SDS-es képviselőt váltanak majd. A nyári turisztikai szezon előtt a vendégek és az eltöltött éjszakák számának növekedését regisztrálják a szlovén gyógyüdülőhelyek, ezért sikeres idényre számítanak. Az idei év első 5 hónapjában bő 1 millió vendégészakát generáltak a hazai és a külföldi turisták, ami 2,9%-kal több, mint a tavalyi év azonos időszakában, nyilatkozta az STA-nak Sasa Pozsár, a Szlovén Természetes Gyógyüdülők Szövetségének igazgatója. A szlovén közlekedésbiztonsági ügynökség és a rendőrség mától országos baleset megelőző akciót indít, biztonságban alkohol és drogok nélkül elnevezéssel. A vasárnapig tartó uniós szintű akció során a rendőrség fokozott ellenőrzéseket végez a sofőrök pszichofizikai állapotával kapcsolatban. Különösen pénteken, amikor egy 24 órás, nemzetközileg is összehangolt ellenőrzésre kerül sor. A hétvégi tisztújító kongresszust követően hétfőn már összeülhet a Fidesz új elnöksége. Nagy János, korábbi államtitkár, Orbán Viktor egykori közeli munkatársa arról beszélt, hogy a pártnak a megváltozott politikai helyzethez igazodva új válaszokat kell találnia a következő időszak kihívásaira. A politikus reményét fejezte ki, hogy az újonnan megválasztott elnökség már hétfőn megkezdi az ehhez szükséges új módszerek és működési formák kidolgozását. Vasárnap tüntetők ezrei vonultak Genfbe, hogy a gazdag országokat tömörítő G7 csoportvezetői ellen tiltakozzanak a szomszédos Franciaországban egy közeli városban kezdődő csúcs előtt. A genfi rendőrség adatai szerint becslések alapján mintegy 20 000 ember, köztük nagyjából 600 úgynevezett fekete blokkos militáns vett részt a tüntetésen. Az Evian-le-Bain francia üdülővárosban hétfőn kezdődő 3 napos csúcs találkozón a vezetők többek között a Közel-Keletről, Ukrajnáról és a világgazdaság egyensúlytalanságairól tárgyalnak. Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap. Trump internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében közölte, hogy a egyesség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. A blokkád feloldása közvetlenül a memorandum aláírása után kezdődne és 30 napon belül fejeződne be. A végleges megállapodás után az Egyesült Államok és az ENSZ Iránnal szembeni valamennyi szankcióját egy előre egyeztetett menetrend szerint feloldanák. Washington egy meghatározott időszakra felfüggeszti az Irán elleni olajszankciókat, lehetővé téve Teherán számára, hogy olajat adjon el és bevételhez jusson. Az USA vállalja, hogy felszabadít 25 milliárd dollárnyi iráni befagyasztott vagyont, többek között közvetlen készpénz átutalások, a térség országaival való együttműködés és hitelkeretek megnyitása révén. Sport. Németország vasárnap 7-1-re kiütötte Curaçaót, a holland karibi szigetállamot, amely a világbajnokság történetében a valaha volt legkisebb résztvevő ország, és ezzel az élre állt az E csoportban. Az E csoport második mérkőzésén Elefántcsontpart 1-0-ra legyőzte Ecuadort. A svéd labdarúgó válogatott 5-1-re legyőzte Tunéziát az F csoport első fordulójában, ezzel a skandináv válogatott a kvartett élére állt. A csoport másik mérkőzésén Japán a 89. percben egyenlített Hollandia ellen. A mérkőzés vége 2-2, így a egy forduló után Svédország magabiztosan vezeti csoportját. Ma is lesznek bőven sztárok a képernyőn. Közép-európai idő szerint 18 órakor az Európa-bajnok spanyolok kezdik meg szereplésüket, még este 21 órakor a belgák csapnak össze Egyiptommal, amelyet másnap hajnalban újabb két meccs követ.
2: Időjárás.
1: Ma többnyire felhős lesz az ég, helyi záporokra, zivatarokra is számítani lehet. A keleti irányú szél időnként megélénkülhet. A csúcs hőmérséklet általában 20 és 24 fok között váltakozik. A tenger melléken mérsékelt bóra mellett 28 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Buraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Van egy olyan kedves anekdota, hogy a római birodalom bukását követően, illetve a Szavária földrengést követően a város lakóinak a többsége Itáliába költözött, ezért a Szavária voltak Velence alapítói.
0: Műsorunk vendége Borsos Flóra lesz, aki Szombathelyre kalauzol bennünket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

Na, nézzük akkor néhány eseményt, ami a mai dátumhoz fűzhet. Június 15-en van ez az év 166. napja, tehát 199 nap maradt még ebből az évből. És hát akkor ugye az események. Az egyik például az, hogy ezen a napon született a szlovén festő Iván Grohar, 1867-ben látta meg ő a napvilágot. És szintén a mai napon történt, amikor megszületett Foki Otto, animációs film rendező, reklámgrafikus, Misi Mókus is az első tévé maci kitalálójáról van szó. Foki Otto 99 éve született. Erkel Ferenc megnyerte a Kölcsey Ferenc himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot. 182 évvel ezelőtt, 1844-ben. Megszületett Láng Adolf építész, a magyar historizmus képviselője. Ő 178 éve született. És ezen alapon is hunyt el Erkel Ferenc zeneszerző, a Nemzeti Opera megteremtő, a magyar himnusz megzenésítője. Erkel Ferenc 133 évvel ezelőtt hunyt el. Györej Vlagyimirovics Andropov, a KGB főnöke, Brezsnyev halála után az SKP főtitkára, 112 éve született. És elkezdődött az első megállás nélküli Atlanti-óceán feletti átrepülés, 107 évvel ezelőtt, 1919-ben tehát. Temesváron megszületett Tábori Nóra, a Kossuth és kétszeres Jászomari díjas színésznő, 98 évvel ezelőtt. Na 80 éve pedig megszületett Demis Roussos, egyiptomi születésű görög énekes, 1946-ban született ő, június 15-én. Úgyhogy Rain and Tears érkezik a szülinapos Demis Roussos.

Travis Russell tehát a mai nap szülöttje. Egyébként ezen a napon született Helen Hunt is, majd ugye Oscar díjas amerikai színésznő 63 évvel ezelőtt, valamint a mai dátumhoz fűzhető akkor az is, hogy megszületett Brassai Sámuel nyelvész, filozófus, természettudós. 229 éve született ő. És ezen a napon megszületett Claude Brasseur, francia színész, 90 évvel ezelőtt. Lőrincsen László, író, műfordító, 87 éve született 1939-ben, tehát többek között, hogy Leslie Lawrence néven is alkot. Courtney Cox, amerikai színésznő, Jó barátok sorozat Monikája ma 62 éves, Oliver Kahn, német labdarúgó kapus pedig ma 57. születésnapját ünnepli. Fenyő Iván, magyar színész, 47 éve született. És akkor még egy, sőt, kettő születésnapot említsünk meg. Az egyik James Belushi, amerikai színész, 72 éve született, valamint ezen a napon született Pásztor László. Nagy Budapesten született június 15-én a Neoton együttes alapítója és vezetője, több tévéfilm és színdarab zene szerzi, a Magneoton lemezkiadó alapítója, valamint a Warner Music Hungary igazgatója, és egyben a MAHA elnöke is. Tehát Pásztor László is a mai nap születik, úgyhogy ön is a Neoton família, utána pedig jövünk mi, méghozzá információkkal. Köszönöm.

0: Ako moje srce slomiš, ako moje srce slomiš lako.
1: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenésest Vlado Kalemberrel, Asre Börmekrilával, valamint Burjánával és együttesével.
2: Zakuni se ljubavi na ramenumo.
1: Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.
3: Hát ugye már egy ideje megérkezett az eső ide Lendvárra is, hát nézzük akkor, hogy ez így lesz a nap folyamán is, egyébként igen, de hát ugye ma nagyjából ilyen 20 fokra számíthatunk itt Muravidéken és Lendva környékén. Felhős borult lesz az időjárás, és ugye csapadékra is készülni kell. Na nézzük akkor az előrejelzés Szlovéniára, kicsit akkor egy részletesebben. És hát azt mondják a meteorológusok, hogy ma változóan, helyenként pedig túlnyomóan felhős borult időjárás lesz. Több helyt előfordulhatnak csapadékok, de az sem kizárt, hogy helyenként zivatarok kialakuljanak. Keleti irányú szélre is több helyet lehet számítani. A hőmérséklet pedig ország szerte ma 20 és 24 fok közt alakul. Na a tenger melléken azért 28 fokot is mérhetnek. Holnap részben a derült idő lesz, és többnyire száraz időre kell készülni, tehát nem lesz csapadék. Viszont reggel helyenként a síkságokon, elsősorban ugye az ország középső részén, ott rövid időre akár köd is képződhet majd. A holnap reggeli hőmérséklet ország szerte 7 és 12 fok közt alakul, a nap folyamán 24 és 29 fok közt lesz a csúcsérték. Na az éjszaka folyamán átmenetileg megnövekszik majd a felhőzet, viszont úgy néz ki, hogy nem lesz majd belőle csapadék. Szerdán és csütörtökön többnyire derült napos időjárásunk lesz, viszont a hegyvidékeken, na ott nem lehet kizárni azt, hogy helyenként rövid futózápor vagy zivatar akár kialakuljon. És ahogy mondják a meteorológusok, napról napra egyre melegebb lesz. Muravidéken egyébként holnap kisé felhőségbolt mellett 23 fokra lehet majd számítani, reggel viszont majd nagyjából ilyen 12 fok körüli értékre fogunk ébredni. De nézzük meg akkor a jelenlegi hőmérsékleteket is. Krány 15 fokos, Triglav-Kredericán 4 fokot mutatnak most a hőmérők, ott még mindig esik az eső. Egyébként pedig Ljubljanában 16 fokot mérnek, Maribor 14 fokos esik az eső, Muraszombatban is eső van, meg 14 fokot mérnek, Ptuj egy ilyen kis szitálás van, 14 fokot mutatnak a hőmérők, Celjében is 14 fokot mérnek, Koper 21 fokos, Goricskon 12 fok van, Lendván 14 fokot mérünk, és ugye esik az eső, Portoros pedig 22 fokos. Na az előrejelzés Magyarországra pedig így hangzik. Tehát ma az északi megyékben reggel délelőtt, déli tájakra azonban csak a kora délutánra húzódik le a vastagabb felhőtakaró. Ezt követően a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütésre lehet számítani. Elsősorban a Dunántúl középső és déli részén szorványosan. Ezen kívül a déli és északkeleti határ mentén fordulhat elő eső, zápor, de akár zivatar is. Napközben többfelé megélénkül nyugati a szelet erős, intenzívebb csapadéki gócok környezetében viharos széllökések kísérhetik. Legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható. Késő estére 13-19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ma délután a Vasvár megyére kisé felhőségbolt várható, 21 fok, viszont zápor, zivatar pedig kialakulhat. Na, záporra és zivatarra lehet számítani Zalavár megyében is, ahol pedig közepesen lesz felhős az égbolt, és 23 fokig melegedhet föl a levegő hőmérséklete. Kedden, azaz holnap. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, csak kis eséllyel fordulhat elő, leginkább nyugaton egy-egy zápor, zivatar. A nyugati szél többnyire mérsékelt marad, délután 23-28 fok valószínű. Holnap hajnalban Vasvár megye, derült égbolt 11 fok, Zalavár megye, kisé felhős 12 fok várható. Na aztán délután Zala és Vasvár megye fölött is kissé felhős lesz az égbolt, a csúcshőmérséklet pedig 25-26 fok körül alakul majd. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből pedig elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Csütörtökön sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből pedig továbbra is zápor, illetve zivatar is kialakulhat, viszont sok helyütt már a hőmérséklet eléri a 30 fokot, sőt lesz olyan hely is, ahol majd akár meg is haladhatja, tehát ugye szépen lassan majd melegszik ismételten az időjárás. Na nézzük a jelenlegi hőmérsékleteket. Békés Csabán 15 fok van, Budapest, Debrecen 14 fokos, Győr 15, Pécs 14, Sármellék 15, Siófok 17, Szeged 16, Szolnok, Szombathely 15, Lenti 14, Keszthely 15, Nagykanizsa 14 fokos. Mi pedig akkor vessünk most még egy pillantást az utakra.
4: Közlekedési hírek.
3: Na, Muravidéken szerencsére nincs komolyabb fennakadás a forgalomban, viszont ugye a Muravidéki autópályán munkálatok folynak méghozzá a hídvégi elágazástól, illetve Hosszúfalusi elágazástól egészen a pincei határátkelőig, és ott ugye egy oldalon zajlik a kétirányú forgalom, tehát lassú haladásra kell számítani, 60-nal lehet egyébként közlekedni az előírások szerint, de viszont Lendváránál ismételten fel lehet hajtani az autópályára, méghozzá Buraszombat irányában. Illetve Lendvár központjában is ugye építkezések folynak, illetve útjavítások, úgyhogy helyenként akkor kerülővel kell menni, amit pedig táblák jeleznek. Na, a távolabbra tartóknak pedig a Steyr autópályán torlódik a forgalom, méghozzá Kertinától Ljubljana irányában, valamint Drámy és Pletovárja közt Maribor irányában is. Illetve, ugye tudjuk, reggeli munkakezdés, ez pedig akkor azt jelenti, hogy minden út, ami Ljubljana irányába vezet, az jelenleg leállt, és akkor csak szépen lassan araszolva lehet haladni. Valamint még egy információ, a Karavánkák alagútja előtt is jelenleg torlódik a forgalom, méghozzá Ausztria irányában. Na, visszatérve Muravidékre, akkor azt még említsük meg, hogy ma egész Muravidékre kiterjedő sebesség ellenőrzést végez a rendőrség, úgyhogy mindenütt tartsák be a szabályokat. Ezek voltak az információk, jó reggelt, szerencsés utat és balesetmentes közlekedést mindenkinek! Na és van azért még egy születésnapunk, a hölgyet pedig úgy hívják, hogy Meri Cetinic, és horvátországi énekesnőről van szó, szoprán, vokál énekesnőről is, és hát Splitben született, méghozzá június 15-én 1953-ban. Úgyhogy jöjjön is Meri Cetinictől a Samo Simpatia című dal.

Wagner Ricetti nincs, tehát ugye a mai nap születje 1953-ban született Split városában. Cserát és Zsuzsa is mindjárt érkezik, tőle a Két szív című dal fog szólni, no, utána pedig akkor érkezik a mezőgazdasági szaktanácsadás ismétlése, úgyhogy jobb egy kár lesz itt önökkel.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Térségünk jól ismert növényének, a szőlőnek köztudottan eddig is számos betegsége, kártevője volt és van. Míg a betegségek között a peronoszpóra és a lisztharmat évtizedek óta tartja a legfőbb kórokozók elit helyét, addig a károsítók, az atkák, az araszaulóhernyók, a szőlőmolyok és a többi közül két évtized alatt a legfőbb ellenségnek az amerikai szőlőkabóca nőtte ki magát. Nálunk a tengerparti régióban 1983-ban észlelték először, s azóta már minden régióban fellelhető, sőt, a szomszédos országok szőlőtermő vidékein is megjelent és károsít. Ez az apró rovar néhány év alatt szó szerint tönkre tudja tenni egy térség, majd minden ültetvényét. 20 éve még azt lehet mondani, hogy hírét sem hallottuk. Az utóbbi 10 évben azonban már a szakemberek szigorúan nyomon követik terjedését és károsítását, s néhány éve miatta teljes ültetvények kerültek kivágásra. Európa szerte a szőlőtermesztő országokban, már ahol megjelent, kötelezővé is tették az ellene való védekezést, aminek időpontjáról az illetékes hatóságok időben értesítik a termelőket. Az amerikai szőlőkabóca tehát mára az első számú ellenségé nőtte ki magát. Az ellenek kötelezővé tett intézkedés magában foglalja a kötelező permetezéseket, a fertőzött szőlőtőkék eltávolítását, a védekezések előtt a virágzó ajnövényzet lekaszálását. Közeledik a kötelező rovarirtószeres kezelések időpontja, ezért szükséges a kártevő megjelenésének a követése a sárgalapok kihelyezésével. Az első kezelést általában a szőlőtőkék virágzása után június vége felé vagy július első napjaiban kell elvégezni, attól függően, hogy az időjárási viszonyok miatt a szőlő miképpen virágzik el. A második és a harmadik permetezést az elsőhöz viszonyítva szintén meghatározott időben kell majd elvégezni. Rovarirtó szereink közül idáig a moszpilánt, a deciszt, a moventót

írták elő. Biotermesztésnél valamilyen piretrin alapanyagú készítményt, például a Biotip Florát, a Flora Verdét és az Asset 5 termékeket. A kezelés időzítésénél fontos kikötés, hogy a védekezés csak akkor szabad elvégezni, amikor a szőlő teljes mértékben elvirágzott, mivel a kabóca írtására használt készítmények veszélyesek a méhekre. Eleinte kételkedtünk benne, hogy egy ilyen pici kártevő ekkora kárt tudjon okozni, de az idő megmutatta erejét. A fitoplazma, amit terjeszt, szó szerint néhány év alatt teljesen tönkrevágja a szőlőtőkéket. Szívogatásának a helyét alig lehet észrevenni, de még így is képes az úgynevezett aranyszínű sárgaság fitoplazmáját továbbadni. A kifejlett rovar a fertőzött növényekből a fitoplazma kórokozóját egészen kiskortól képes felvenni, és pár hét elteltével a nyálmirigyein keresztül már le is bírja adni, ezzel könnyedén megfertőzze a még egészséges tőkéket is. A problémát tovább súlyosbítja, hogy a megfigyelések szerint a kabóca a fertőző képességét élete végéig képes megőrizni, és miután egy rendkívül mozgékony kártevő, az általa okozott fertőzés nagyon gyorsan terjedhet a tőkék között. Mindezek miatt nem meglepő, hogy mára Európa szerte karanténlistás károsítóvá vált. Ez pedig azt jelenti, hogy minden szőlős gazdának kötelessége jelenteni az ültetvényében a megjelenését. A növényegészségügyi ellenőrök pedig a megtett vizsgálatok alapján kiadhatják a tövek megsemmisítésére szóló utasítást és elrendelik az ellene való rovarirtószeres védekezést, ahogy teszik ezt már néhány éve térségünkben is.

A szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmáról még annyit, a kórokozót a kabóca a szájszervével veszi fel, mint ahogy teszik például a tetvek is a különféle vírusokkal, majd jelen tudásunk szerint, ugrálva a szőlőtőkék között, levélről levélre átadják a szomszédos tőkéknek. A megfertőződött tőkék aztán a nyár második felében jellegzetes tüneteket produkálnak. Először is a tőke elveszti növekedési erejét, ami azt jelenti, hogy az új hajtások ízközei lerövidülnek. A levelek a fonák felé háromszög alakban kanalasodnak, majd elszíneződnek. A fehér bogyójú fajták levélzete sárgásra, a piros bogyójú fajtáké lilás-vörösre változik. A tőke végül annyira legyengülhet, hogy nem is hoz termést, veszői pedig gumis állagúvá válnak. Kártételét megfigyelve jellemző, hogy a fertőzés egy-egy fertőzött tőkétől kiindulva körkörösen terjed tovább az állományba. További problémát jelent még az is, hogy nem egyetlen táp- és áttelelő növénye károsítónak a szőlő, hanem bizony igencsak jól megél a vadszőlőn, a galagonyán, a fűzön, az iszalagon, a bálványfán, a szíleken, a vadgesztenyén, a mogyorón, az égeren, aztán még a fehér lóheren és a kúszóboglárkán is. Ezek pedig mind-mind megtalálhatók a szőlőültetvények szomszédságában. Tisztelt hallgatóink, a szőlő az elmúlt évszázadok alatt nagyon sokféle vészt átvészelt, túlélt. Gondoljunk csak a nagy betegségjárványokra, aztán a múlt század elején a filoxéra járványra, ami majdnem teljes mértékben kipusztította az európai szőlőültetvényeket. De a növény mindezt kibírta, és mondjuk úgy, hogy újraélet. Remélhetőleg így lesz ez most is.

7:54 perc most már a pontos idő, és ugye a mezőgazdasági szaktanácsadás ismétlését hallhattuk itt a Moravidéki Magyar Rádióban. És még egy kis zenét is hallhatunk, majd 6 perc múlva, tehát pont majd 8 órakor Oleti Zsuzsannát fogjuk hallani, és a friss híreket.

0: Ako moje srce slomiš, ako moje srce slomiš lego.
1: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenésest Vlado Kalemberrel, Asre Börbe Krilával, valamint Burjánával és együttesével.
2: Zakúni se ljubavi na ramenumo.
1: Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A 9. osztályos tanulók számára Szlovéniában ma van az utolsó tanítási nap, amely 21.562 tanulónak egyben az általános iskolai tanulmányaik végét is jelenti. A végzősök megkapják záró bizonyítványukat is, amelyen az országos tudásfelmérőn elért eredményeiket is feltüntették. Egyes iskolákban ballagással búcsúznak el a 9-es tanulók, a többiek számára június 24-én szerdán ér véget a tanítás. A szlovén közlekedésbiztonsági ügynökség és a rendőrség június 15-e és 21-e között országos közúti ellenőrzést tart a Rothpol alkohol és drog akció keretében. Az egyhetes akció kiemelt eseménye június 19-én pénteken reggel 9 órától kezdődik, amikor egy 24 órás alkohol és drog maratont hajtanak végre az ország teljes területén. A kampány célja az ittas vagy bódult állapotban vezető sofőrök kiszűrése és a közlekedés biztonsági javítása. A 18 és 75 év közötti magyar lakosság fele évente legalább egyszer elmegy nyaralni belföldön, míg külföldre nagyjából negyedik jut el minden évben. Akár hazai, akár határon túli nyaralásról van szó, a magyarok jelentős többsége legfeljebb egy hetes útban gondolkodik. Idén a megkérdezettek közel fele, 46%-a tervez több napos nyaralást. 10-ből 4-en a világban tapasztalható katonai konfliktusok miatt némileg tartanak attól, hogy külföldre utazzanak. Ez leginkább a nőket és a 60 év felettieket aggasztja, derül ki a Cofidis és az NRC közös reprezentatív kutatásából. A svájci és francia hatóságok közölték, hogy rendőrök ezreit vezényelték ki a háromnapos G7 csúcs biztosítására. Franciaországban több mint 13 000 rendőrt és csendőrt állítanak szolgálatba a határ túloldalán fekvő csúcs helyszínen. A francia határőrségnél több mint 800 tiszt teljesít majd szolgálatot, a szokásos mintegy 60 helyett. A megerősített rendőri jelenlét mellett lezártak több utat, megtiltották az engedély nélküli gyülekezéseket, és anyagi támogatást ígértek azoknak a vállalkozásoknak, amelyeket érinthetnek a zavargások. Sport. A szlovén női röplabda válogatott 3 szettben 3-0-ra legyőzte Lettországot a második Európa Liga torna második mérkőzésén Ljubljanában. Ezzel Alessandro Orefice edző csapata megszerezte 4. győzelmét, és továbbra is 100%-os.
2: Időjárás.
1: Ma többnyire felhős lesz az ég, ismétlődő záporokra, zivatarokra is számítani lehet. A keleti irányú szél időnként megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között váltakozik. A tenger melléken mérsékelt bóra mellett 28 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebességellenőrzést végez. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, komákat, jóbarátokat és ismerősöket, hogy 73 éves korában elhunyt Hóbor Stefán, petesházi lakos. Temetése június 15-én, hétfőn, 16 órakor lesz a petesházi temetőben. Előtte 14 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, komákat, jóbarátokat és ismerősöket, hogy 73 éves korában elhunyt Hóbor Stefán, petesházi lakos. Temetése június 15-én, hétfőn, 16 órakor lesz a petesházi temetőben. Előtte 14 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel.

0: A hét
1: zeneszáma.
2: Nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni.

Na ez volt akkor a Budapest című dal, előtte pedig ugye hallottuk a hét zeneszámát is. Na és akkor egy kis foci VB és egy kis statisztika, meg egy érdekesség, ez így mind egyben. Ugyanis egészen kivételes esetet rögzítettek a statisztikusok a labdarúgó világbajnokság Brazília-Marokko mérkőzésén. Az afrikai gárda olyan 11-el harcolt a pályán, amire még nem volt példa. Na de miről is van szó? A Sporti TV szúrta ki, hogy először fordult elő egy nemzeti válogatott történetében, hogy a pályán lévő 11 futballista egyike sem az adott ország területén látta volna meg a napvilágot. Bár a poszt közlése szerint Marokkó lett az első, amelynek a kezdőcsapatában egy olyan futballista sem található, aki hazájában született volna, ez egy ebben a formában nem teljesen igaz, hiszen Azadin Unahi 2000. április 19-én Casablanca-ban jött a világra, és egyben ő volt az egyetlen, aki nem kettős állampolgárságú játékosként várta a pályán a himnuszt. Na a 65. percben viszont kettőt is cserélt az afrikai válogatott. A malagai születésű Brahim Diaz mellett Unahi is lement. A helyükre érkező Samjine Talbi a belgiumi Saint-Brevilben, Sami El Murabet pedig a franciaországi Strasbourgban született. Na ezen a ponton 3-3 belgiumi, franciaországi és spanyolország, illetve egy-egy kanadai és hollandai bevándorló család sarja volt a pályán. És hát ugye ez azt jelenti, hogy akkor ott volt egy 11 a pályán a marokkói válogatottban, amelyből egyik sem Marokkóban született. Na a mérkőzés ugye egy-egyes döntetlennel végződött, ami azért kicsit ilyen meglepetés is volt, azért a braziloktól akkor többet is vártak. Minden esetre pedig akkor ez egy ilyen kis sporttörténelmi esemény, hogy bevándorló családból származó játékosokkal álltak fel a világbajnokságon a marokkóiak. Ilyen is előfordul meg, hát azért lesz majd még jó néhány érdekes statisztika bizonyára, hiszen még számos és rengeteg meccs áll előttünk, meg zene is, úgyhogy jön Nótár Mari, meg aztán itt lesz Zsajko Bebek is.

Na, Republik, csak a szívemen át. Budapesten játszott ugye a Metallica, a No Repeat Weekend pedig megdöntött a legtöbb látogatott vonzó stadion koncert rekordját, és egyúttal a Puskás Arena látogatottsági rekordját is, hiszen esténként több mint 75 ezer néző, azaz a két este során több mint 150 ezer rajongó élvezhette a metal legendák előadását a különleges, körszínpados elrendezésnek köszönhetően, közölte a koncerteket szervező Live Nation. No, de nem ez az egyetlen rekord, amit a Metallica megdöntött ezen a hétvégén. Ugyanis a banda hívására közel 2000-en adtak vért a két nap alatt, így ez volt Magyarország legnagyobb véradó eseménye is. Tehát véget ért ugye a Metallica No Repeat Weekendje, ahol a zenekar két este két különböző setlisttel és különböző előzenekarokkal adott koncertet a Puskás Arénával. Három éve futó M72 World Tour eddigi állomáson is több rekordot megdöntött, Berlin, Korzov és Athén után pedig Budapesten is elvitték a házrekordot, azaz a Puskás Aréna életében soha nem volt egyszerre ennyi ember jelen a stadionban. Ráadásul nem csak a stadion életében hozott rekordnézőszámot a Metallica, de Magyarországon sem tombolt még egyszerre ennyi ember stadionkoncerten. Nagyjából a focipálya kezdőkörében felhúzott körszínpad ugyanis lehetővé tette, hogy a stadion minden szektorába jegyeket adjanak el, míg más hagyományos színpadot használ a koncertek esetében, ugye az ovális aréna egyik csücske törvényszerűen kimarad. Az első koncertről is már lehetett sokat hallani, majd ugye jött a másik, mind a kettő teltház, és mind a kettő nagy siker volt. Egyébként a szervező azt is közölte, a Metallica nem csak a Puskást foglalta be, hanem erre hétvégére szinte egész Budapestet, ugyanis közel 70 országból érkeztek rajongók, akik a június 11 és 13-ai koncertek közötti napon sem maradtak programok nélkül. Teltházzal futott a Metallica Filmfesztivál, órás sorok vártak arra, hogy bejussanak az Aléba megnyitott Metallica pop-up store-ba, és egy pengetőst lehetett leejteni a közönségben Kirk Hammett könyv és gitár bemutatóján sem a Magyar Zeneházában. A beszélgetés végén ráadásul meglepetés vendégként felbukkant Robert Trujillo, a Metallica basszusgitárosa is, és egy közös jammelést csináltak akkor ugye Kirk Hammett-tel együtt. A rajongók az estét a Barba Negrában tartott End Tributes for All Tribute Fesztiválján, valamint az Aquarium Club a Metal Bullyán zárhatták. A Metallica minden turnéállomásán figyel arra, hogy a helyi közösségeknek is adjon, így Budapesten a véradás szervezése mellett külön adománnyal támogatták a Nane munkát, a Budapest Bike Mafia segítségével pedig több mint 1000 adag ételt juttattak el rászorulókhoz. A véradás során a Metallica család tagjai bebizonyították, hogy helyén van a szívük, hiszen közel 2000-en nyújtottak segítségre a karjukat a két nap alatt, így ez volt ugye Magyarország eddig legnagyobb véradó eseménye. A véradók 25% egyébként ráadásul első véradó volt. Reméljük ez az élmény kellő motivációt ad ahhoz, hogy a jövőben is visszatérjenek. Jegyzi meg a Live Nation. Tehát a Metallica koncertje Budapesten minden szempontból nagy siker volt, és hát volt neki azért jótékonysági vonala is. Ez azért mindenképp pozitív. Most viszont jön az Omega és a Petroleum lámpa.

Roxette és a Joyride című dolog volt. Mi pedig kicsit még visszatérünk a Metallica koncertjéhez, hiszen ugye többször jártak már Budapesten, egy ideje már azt csinálja,

egy dal, ami pedig nem más, mint a Queen Bee-től van. Ez egyébként ugye a Hoppá című dal volt, ugyanis nagyjából Troilonnal ki lehetett venni, mintha ugye azt énekelte volna, hogy van úgy, hogy vörös a hold, van úgy, hogy kereket old. Ez pedig ugye akkor a Queen Bee Hoppá című dalából érkezik, ami ugye 2007-ben keletkezett egyébként. No, Metallica játszott, mi meghallgatjuk az eredeti verziót, itt a Queen Bee, és jön a Hoppá.

Ahogy a Metallica ezt a dalt választotta, tehát akkor a Kimbiton, amit akkor a második koncerten játszottak. Nálunk pedig jön egy felhívás. Lendve a községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség idén is megszervezze a nemzetközi halászléfőző versenyt. A rendezvényre pedig július 4-én szombaton 13 órától kerül sor Lendván a Kubis szállod és a Bella Venecia közötti parkolók területén, vagyis hát mondhatjuk úgy, hogy a megszokott helyszínen. Akik szeretnék próbára tenni főzőtudományukat és megmérettetni magukat a halászlé készítésében, 2026. június 22-ig jelentkezhetnek a versenyre. A részvétel ingyenes, nevezési díj nincs. A nevezési lap pedig letölthető a www.lendva.info honlapról, vagy személyesen igényelhető a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség irodájában. További információ a szervezőknél kérhető. Minden érdeklődött szeretettel várnak a lendvai nemzetközi halászlé főző versenyre. Tehát akik szeretik a halászlevet és szeretnének főzni, meg tudnak főzni, vagy ha nem is, de szeretnék kipróbálni, itt a lehetőség, jelentkezzenek, és akkor július 4-én tehát halászlé főző verseny Lendván. Nálunk pedig még egy kis zene érkezik, aztán a következő órában majd lesz friss, meg egy-két programot is tudunk ajánlani, de az órát ugye friss hírekkel indítjuk, és Oleti Zsuzsannával pontban 9 órakor.

0: Ako moje srce slomiš, ako moje srce slomiš lego.
1: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenésest Vlado Kalemberrel, Asre Börve Krilával, valamint Burjánával és együttesével.
2: Zakuni se ljubavi na ramenumo.
1: Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A clevelandi szlovén főkonzulátus adott otthont a múlt héten Szlovénia nemzeti ünnepének. A Severance Hallban megrendezett eseményt Szlovénia függetlenségének és az Egyesült Államokkal fennálló barátságának 35. évfordulójának szentelték, tájékoztatott ma a konzulátus. A világ egyik legszebb koncerttermének tartott Severance Music Center akusztikai tökéletességéről és eleganciájáról híres, amely az 1918-ban alapított világhírű clevelandi zenekar otthona. Szlovéniában a 9. osztályos tanulók számára ma van az utolsó tanítási nap, amely 21.562 tanulónak egyben az általános iskolai tanulmányuk végét is jelenti. A végzősök megkapják záró bizonyítványukat, amelyen az országos tudásfelmérőn elért eredményeiket is feltüntetik. Egyes iskolákban ballagással búcsúznak el a 9-es tanulók, a többiek számára június 24-én szerdán ér véget a tanítás. Hétfőn tartja a tavaszi ülésszak utolsó ülésnapját a Magyarország gyűlés. Az ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, amelyre a frakcióvezetők reagálhatnak, majd a kormányfő viszont válaszra kap lehetőséget. A napi rendelőti felszólalásokat követően interpellációk hangzanak el, ezt követően pedig a képviselők megvitatják és szavazásra bocsátják az alaptörvény 16. módosítását. A Tisza párt két képviselője által benyújtott javaslat értelmében egy miniszterelnök összesen legfeljebb 8 évig tölthetné be tisztségét, a megszakításokkal eltöltött időszakokat is beleszámítva. Ahogy a benzin és a dízel ára emelkedett az iráni konfliktus miatt, egyre többen kezdtek el érdeklődni nem csak az új, hanem a használt villanyautók iránt is. A Renault-nál már odáig fajult a helyzet, hogy külön munkacsoportot állítanak fel a kereslet kezelésére. A vállalat vezérigazgatója, François Provost szerint Franciaországban és Németországban egyes piacokon már 50%-kal nagyobb az elektromos modellek rendelés állománya, mint a háború előtt volt. A cég ezért azt vizsgálja, hogy az év második felében plusz műszakokat indítson a franciaországi Doe, Maubeuge, valamint a szlovéniai Novo Mesto üzemekben. A tendencia nem csak a Renault-nál látszik, Európában az év első 4 hónapjában közel 1 millió tisztán elektromos autó talált gazdára, ami 29%-os növekedést jelent. Sport. A magyar női röplabda válogatott nagy csatában 4-szetben legyőzte a vendég horvát csapatot az Európa Liga alapszakaszának vasárnapi 4. fordulójában Kecskeméten.
2: Időjárás.
1: Többnyire felhős lesz ma az ég, ismétlődő záporokra, zivatarokra is számítani lehet. A keleti irányú szél időnként megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között váltakozik. A tenger melléken, mérsékelt bóra mellett 28 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral bárhol találkozhatnak ma a volán mögé ülők, mert a forgalmi rendőrség az egész Muravidékre kiterjedő sebességellenőrzést végez.

0: Fogyász. Úti célok turista szemmel.
1: Van egy olyan kedves anekdota, hogy a római birodalom bukását követően, illetve a Szavária földrengést követően a város lakóinak a többsége Itáliába költözött, ezért a Szavária voltak Velence alapítói.
0: Műsorunk vendége Borsos Flóra lesz, aki Szombathelyre kalauzol bennünket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal hoztam egy kis színes nyarat, mert hogy Börösz Roli egyik legújabb saját dala most jelent meg Színes nyár címmel. Ez a sláger alapvető üzenetet hordoz, a gondtalanság, az újrakezdés és az élet apró örömeinek megélését tartogatja nekünk. Börösz Roli szerzeményei a Kocsmazaj zenekar akusztikus dallamos világához hasonlóan mindig erős érzelmi alapokra épülnek. Ez a dal is kifejezetten azt közvetíti, hogy pozitív életszemlélettel kell a mindennapjainkat felépíteni. A szürke hétköznapokból való kiszakadás fontos, és a nyár ezt a fajta szabadságot adja nekünk. Az előadó számára fontos a közös élmények, a barátok és a zene összekötő ereje, és persze a megújulás, a természet és az évszak változásán keresztül az emberi lélek felfrissülése, a nehézségek elengedése. Egy könnyed nyári dal Börösz Rolitól jön itt a napi frissben, a Színes nyár.

0: Friss. Zenei újdonságok. A Muravidék hullámhossza.
1: MMR. Ez volt tehát akkor ugye a Friss című műsor, amit pedig akkor délután meg is fogunk majd ismételni, akkor majd ismét lehet hallani Böröc Rolinak az újdonságát. Most még egy kis zenével folytatjuk, majd egy-két programot is tudunk állani a figyelmükbe, úgyhogy továbbra is számítunk a figyelmükre. Maradjanak tehát velünk, jó rádiózás, szép napot mindenkinek!

0: Mi? Hol? Mikor? Kultúra, szórakozás és sport. Mindez a programajánlóban.
1: Június 15-e van hétfő, ez a Monovidéki Magyar Rádió, mi pedig akkor most néhány programot tudunk ajánlani a figyelmükbe a hétre, úgyhogy akkor figyeljünk is, mert bizonyára mindenki talál majd magának megfelelő programot, és már is itt van egy például június 17-ére, tehát szerdára. Ugyanis szeretettel várnak mindenkit Fény a határon, Brenner János és Halász Dániel Vértanúk nyomában című vándorkiállítás megnyitójára. A helyszín pedig színház és hangversenyterem Lendván, az időpont, ahogy említettük, június 17-e és 17 órakor. Lesz köszöntő is dr. Zágoresz Csuka Judit, Lendván könyvtár és kulturális központ igazgatója, kiállítást megnyitja Magyar János Lendván község polgármestere, a kiállítást méltatja pedig Sárosi Bence, a Murába ETT igazgatója. Tehát június 17, szerda 17 órakor Lendván színház és hangversenyterem. Fordulj, Kispejlovam! Hagyományőrző lovastúra és férfi táncos előadás a magyar néptánc és népzene élet kiemelkedő személyiségeivel. És ez hol lesz látható? A Domonkosfai Pordán június 19-én 19 órakor. A túra résztvevői a magyar néptánc élet kiemelkedő személyiségei, előadó művészek, néptáncmesterek, aranysarkantyú díjasok, népművészeti ifjú mesterei. Céljuk, hogy a hagyományos életmódunk használkodó településeket felkeresve felélesszék, megerősítsék a helyben élő emberek magyarság érzetét, emberi öntudatát. Este a lovas élettel és összefüggő néptánc, népzenei előadást rendeznek, mert sok szeretettel várják az érdeklődőket. Tehát a Domonkosfai Porta június 19-én 19 órakor fordulj Kispejlovam. De esetleg valaki nem tudna ott lenni a Domonkosfai Portán, semmi gond, előtte ez ma megtekinthető lesz lentiben is. A Városi Művelődési Központban, tehát ugyanúgy a Fordulj Kispejlovam hagyományőrző lovastúra és férfi táncos előadás sorozat. És hogy mikor? Lentiben pedig június 17-én 18 órakor lesz ez a rendezvény. A Gyergy Jánosi Hajnal Művelődési Egyesület pedig sok szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt a Gyergy Jánosi Hímző Szakkör fennállásának 20. évforduló alkalmából szervezett hímző kiállítással egybekötött ünnepi kultúrműsorra. Ez június 20-án lesz, tehát szombaton 17 órai kezdettel a helyi falu otthonban. A kiállítás egyébként vasárnap június 21-én 14 órától 18 óráig is megtekinthető lesz, de szombaton lesz a megnyitó 7 órakor, legyenek ott! Mi pedig mindjárt jövünk majd vissza még programokkal, de előtte akkor még itt lesz most velünk egy kis zene, a Tetovály gyűrű című dal és a Fenglers előadásában.

Na ez volt tehát akkor ugye a Fenglers felvétele. Mi pedig folytatjuk akkor még egy kis programmal, és lentén a Sportpályán június 20-án, tehát szombaton nyárindító családi napot szerveznek. A rendezvény amúgy ingyenes, és hát ugye lesz majd megnyitó, majd Jakab Gréta énekel, aztán Kálmán Dani fog énekelni Ciro Káron, Éder Gabi, Gubinec Ákos, Kerka tánc együttes is fellépni. Ők 15 órakor, Gubinec Ákos 14 óra 30 perckor. De ott lesz a Tekergő Báb Színház 16 óra 10 perckor. 17 óra 20 perckor Magyar Bálint. Okosak és szépek, ez 18 óra 15 perckor lesz látható. 19 óra 15 perckor Jós József és Kató néni, ugye? Természetesen. Bálint Csaba tenor és Birinyi Mónika szubrett is ott lesznek, valamint Galocsai Zsuzsa primadonna az Orfeon Vándor színpadból, és 20 óra 40 perctől pedig Böröc Róli. Úgyhogy nyárindító családi nap lentén a Sportpályán, ajánljuk a figyelmükbe. Na, egy távolabbi programot is, az pedig a Völgyi Falu nap, és már a 19. lesz. És ez mikor? Június 27-én szombaton lesz, méghozzá ugye a Zasó erdőn, tehát a Völgyi Falusi focipályán. Így főzünk Brogácsban, 9 órától lesz akkor a program, majd lesz kispályás focitorna 10 órakor, 11 órától gyermekprogramok kezdődnek, kulturális program 13 órakor lesz látható. A zenei szórakozás pedig 17 órakor veszi majd kezdetét. Úgyhogy ezt is már akkor be lehet jegyezni a naptárba, hogy június 27 szombat, Zasó erdő, Völgyi falu és 19. Völgyi falu nap. Sőt, a hétvégén lesz egy koncert is, itt Lendva környékén, hogy mi pontosan. Mindjárt elmondjuk, de előtte meghallgatjuk Szolvaivet Marsalkó Dáviddal együtt, jön tehát a Valaki mondta, utána pedig akkor majd mondjuk.

0: Megismersz.
1: Na, a hétvégén ismételten megrendezésre kerül a Tepich Na Paletti elnevezésű Hardcore Punk és Rock Fesztivál, ami ugye itt zajlik lent a környékén, pontosabban Petesházán lesz, ugye, méghozzá ott akkor a stadion környékén, és ugye kétnapos rendezvény, június 19-én és 20-án, vagyis péntek, szombat, és egyébként ebben az időszakban ott ingyen lehet akkor kempingelni is, és hát különböző koncertek lesznek. Pénteken már 19 óra előtt kezdődik az első koncert, a Soul Furnace fogja majd megnyitni az egészet, de érkeznek majd a Bakteria, vagy például a Panika, és ott lesz, csak hogy egy-kettőt említsünk. Aztán ugye szombaton már 3:45-kor kezdődnek a koncertek, Körbingen lesz majd az első, akik fellép, de jön majd az Inhibis, vagy például a Picskevriste, illetve ott lesz majd akkor a nagy sztárvendég is, ők ugye Mariborból érkeznek, éjfélkor lehet majd őket látni, ez pedig nem más, mint az Alo Stári együttes. Tehát ezen a hétvégén akkor Tepich Na Paletti Petesházán, nálunk pedig akkor az Alo Stári már jön is, nájával együtt, Glano, Damit Vas Maskup.

Tehát az Alasztárit hallhattuk, és hát többek között bizonyára akkor majd ez a dal is majd hallható lesz a Tepich Napaleti rendezvénye, ami ugye most lesz hétvégén Petesházán, ahogy említettük, ugye tehát pénteken és szombaton, vagyis két nap, úgyhogy hardcore, punk, rock, mindez Petesházán. Ezt is akkor tudjuk ajánlani a figyelmükbe. Most már a következő dal, La Nostra Vita című, úgyhogy itt van Eros Ramazzotti.

Erosz Ramazzotti volt, tehát ez 10 perc múlva pedig 10 óra lesz. Akkor ismétleten érkezik majd Doleti Zsuzsanna, és ugye jönnek a friss hírek. Következő órában pedig jövünk majd érdekességekkel, és ugye várjuk majd önöket azzal is, mert eláruljuk, hogy milyen témák várják majd önöket a terepjáróban. Úgyhogy maradjanak továbbra is az MMR hullámhosszain. Jó rádiózást, szép napot!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A clevelandi szlovén főkonzulátus adott otthont a múlt héten Szlovénia nemzeti ünnepének. A Severance Hallban megrendezett eseményt az ország függetlenségének és az Egyesült Államokkal fennálló barátságának 35. évfordulójának szentelték, tájékoztatott ma a konzulátus. A világ egyik legszebb koncerttermének tartott Severance Music Center az akusztikai tökéletességéről és eleganciájáról híres, amely az 1918-ban alapított világhírű clevelandi zenekar otthona. Szlovéniában a 9. osztályos tanulók számára ma van az utolsó tanítási nap, amely 21.562 tanulónak egyben az általános iskolai tanulmányaik végét is jelenti. A végzősök megkapják záróbizonyítványukat is, amelyen az országos tudásfelmérőn elért eredményeiket is feltüntették. Egyes iskolákban ballagással búcsúznak el a 9-esek, a többiek számára június 24-én szerdán ér véget a tanítás. Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és Olaszország vezetői üdvözölték az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodást, és közös nyilatkozatukban jelezték, készek enyhíteni az Iránnal szembeni szankciókat, amennyiben Teherán ellenőrizhető lépéseket tesz nukleáris programjának korlátozására. A közlemény szerint Berlin, Párizs, London és Róma támogatja a hormuzi szoros hajóforgalmának helyreállítását, beleértve egy védelmi jellegű nemzetközi misszió létrehozását is, amely aknamentesítési feladatokat végezne és segítené a kereskedelmi hajózás újraindulását. António Guterres, ENSZ főtitkár szintén üdvözölte az egyességet, amely szerinte döntő lépést jelent a konfliktus békés rendezése felé. Hangsúlyozta, hogy az ENSZ kész támogatni a többi diplomáciai erőfeszítéseket. Június 14-én Donald Trump egy kis létszámú klub tagjává válik, ugyanis a Pew Research Center elemzése szerint a 186 ENSZ tagállam jelenlegi vezetői közül mindössze 16-an idősebbek nála. A rangsor élén a 93 éves Paul Biya kameruni elnök és a 90 éves Salman bin Abdelaziz al-Saud Saud király áll. A 10 legidősebb vezető közül 7 afrikai ország élén áll. A skála másik végén az alig 36 esztendős Velen Shah áll, aki 2026. március 27-én lett Nepál miniszterelnöke. Sport. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője nyerte vasárnap a Forma 1-es katalán nagydíjat Barcelonában, és a maranellói istálló pilótájaként ez volt az első sikere. A 41 éves kiválóság az idén először nyert, pályafutása során pedig ez már a 106. futam győzelme. Hamilton maga George Russell, a Mercedes brit pilótája ért célba másodikként, a VB címvédő szintén brit Lando Norris pedig harmadikként, míg az összetettben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli műszaki hiba miatt feladni kényszerült a futamot. A VB két hét múlva Ausztriában folytatódik.
2: Időjárás.
1: Ma többnyire felhős lesz az ég, ismétlődő záporokra, zivatarokra is számítani lehet. A keleti irányú szél időnként megélénkülhet. A csúcs hőmérséklet általában 20 és 24 fok között változik. A tenger melléken mérsékelt bóra mellett 28 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebesség ellenőrzést végez.

10 óra 15 perc a pontos idő, és ugye június 15-e van. Június 15-e pedig a Molavidéki Magyar Rádióban azt a dátumot jelzi, amikor is kezdetét veszi a nyári programrács, ami pedig akkor azt jelenti, hogy néhány műsor nyári szünetre vonul, vagyis nem lesz hallható. Ilyen például a térerő is, ugye, ami ebben az órában lett volna hallható, tehát most egy kicsit szünetelni fog, aztán majd szeptember 13-ától visszatér az eredeti műsorrács, addig viszont ugye ez a nyári lesz majd érvényben. No viszont lesznek műsorok, amelyek ugye megszűnnek, mint például a következő órában jelentkező iránytű is, de lesz majd helyette egy másik műsor, az pedig ugye a Podgyász, úgyhogy érdemes továbbra is velünk tartani. Most viszont akkor egy kis zenével folytatjuk, majd hamarosan jövünk vissza, és elmondjuk, hogy akkor milyen témák várják önöket a Terepjáróban. I don't know where my baby is, but I'll find it somewhere.

Na nézzük akkor azt is, hogy milyen témák várják ma önöket. Délután majd 15 órakor a terepjáróban, és 4 téma biztos, hogy lesz. Az egyik. Gönterházi kétnyelvű általános iskola 9-es tanulóinak ma délelőtt utoljára csengettek be a tanintézményben. Idén 8 végzős búcsúzik a Gönterházi iskolától. Na és akkor erről lesz majd egy összeállítás. Gerevisz Bettinától. Marian Kardinál Dobrona község polgármestere, valamint Varga Edit, a községi magyar önkormányzat elnöke fogadja a végzős általános iskolásokat. A ballogó fiatalokat pedig Szőke Krisztina is elkíséri a fogadásra. Úgyhogy erről is hallanak majd ugye a terepjáróban. A Kultúraegyesületek Községi Szövetsége szervezésében rendezték meg 16. alkalommal a Kultúraegyesületek bemutatkozása, nemzedékek közti együttélése a Kultúraegyesületekben című találkozót Gyert Jánosban. Na erről szombat Botka Ágnes összeállítása a mai terepjáróban. És a negyedik téma... Cici Fire Combat 2026. Ilyen fantázia név alatt futott az idei, immár negyedik ifjúsági kupaviadal, amelyet a Hídvég Bánótai önkéntes tűzoltóegylet szervezett az érdeklődő korosztályos két fős kis csapatoknak. Akik nem ijedtek meg és eljöttek, azok sok újat tapasztalhattak, bizonyíthattak és nagyon jól szórakozhattak vasárnap délelőtt a hídvégi labdarúgó pályán. Na a részletek pedig akkor majd Szabó Márktól érkeznek, úgy szintén a terepjáróban. Délután 15 órakor, ne maradjanak le róla. Kocsis Tiborral megyünk tovább, meg aztán Dr. B.R.S. is itt lesz Radics Gigivel, meg jön egy klasszikus Joker-törés.

Na meg egy érdekesség a foci VB-ről, méghozzá Hollandia. Ugye most játszottak egy mérkőzést. Vezettek, és aztán az utolsó pillanatokban japánok egyenlíteni tudtak, úgyhogy 2-2 lett a végeredmény, de ettől függetlenül továbbra is tart egy sorozatuk. Méghozzá az, hogy Hollandia legutóbb 2006-ban veszített mérkőzést 90 perc alatt világbajnokságon, ugye. Na hát azóta veretlen a csoportkörben, és az egyenes kieséses szakaszból is csak hosszabbítással, vagy 11-esekkel búcsúztak. Tehát a holland válogatott 20 éve veretlen a világbajnokságon a rendes játékidőben, tehát 90 percben. És hát ugye a japánok ellen is döntetlent játszottak, ezzel akkor megőrizték továbbra is ezt a sorozatot. És hát ezek szerint ugye a világbajnokságon a hollandokat 90 perc után lehetetlen legyőzni, de aztán egyszer minden sorozat megszakad. Ha az idei VB-n ez megszakad, de az majd természetesen kiderül. Az viszont biztos, hogy most jön Opitz Barbie, meg aztán itt lesz Ruzsa Magdi is.

Na és akkor még kicsit visszatérve a Quimbyhez és a Metallicához. Nagyon izgalmas, felemelő érzés volt. Tulajdonképpen improzták a számot, az alapriffet tartották meg, és arra improztak. Borzalmas szimpatikusak, és nagyon nagy megtiszteltetés ez nekik, mondta a Quimby énekese Kis Tibi, a Popeye magazinnak arra reagálva, hogy a Metallica, hogy a magyar zenekar Hoppá című dalát adta el a szombati budapesti koncertjén. Arról, hogy ezen gondolkodik a zenekar, Kis már fél évvel korábban értesült, amikor felhívta ezzel Antal Nimrod, magyar-amerikai filmrendező, aki a Quimbyvel és a Metallicával is ugye dolgozott már együtt. Aztán idővel ezt az egészet el is felejtette. Kb. Fél évvel ezelőtt felhívott azzal, hogy a Metallica készül az újabb turnéjára, és megint vadásszák azokat a számokat, amiket eljátszanának a koncerteken. És képzeljem el, hogy valahogy ráakadtak a Quimby Hoppá című dalára, és kérdezték tőle, hogy mi ez? Ez nagyon jó. Mi ez a zene? Baromi jó szám. Teljesen oda voltak érte. Ezer éve nem beszéltem már Nimroddal, és ezzel hívott fel. Mondta, hogy nem biztos, hogy ezt fogják játszani, de hogy igazából csak azért hív, hogy elmondja, mennyire ráizgultak a Metallica tagjai erre a számra, idézte fel a beszélgetést Kis. No, ő a Metallica szombati koncertjén amúgy nem volt ott, maga is koncertezett a Tajonhegyen, csak akkor eszmélt el, hogy valami történetett, amikor a fellépés után kézbe vette a telefonját, amire rengeteg üzenet érkezett arról, hogy látta-e a Metallica előadását.

No, magna cum laude volt tehát ez is, ugye mától nyári programrács, illetve műsorrend van érvényben, ezt már többször is említettük, és ugye ez változást jelent a következő órára is, vagyis nem az iránytű fog jelentkezni, hanem helyette nyári műsor, az pedig ugye a podgyász, szombathelyet fogjuk majd kicsit jobban megismerni, úgyhogy mindenképp maradjanak továbbra is velünk, de ne felejtsék azt sem, hogy 11 órakor friss híreket hallanak, a délelőtti hírszerkesztő pedig Aleti Zsuzsanna.

0: Ako moje srce slomiš, ako moje srce slomiš lako.
1: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenésest Vlado Kalemberrel, Asre Börme Krilával, valamint Burjánával és együttesével.
2: Zakuni se ljubavi na ramenu.
1: Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.
3: Mindennapi jólét tudományos alapokon egyszerű megoldásokkal. Érdekli, hogyan őrizheti meg egészségét, vitalitását és szervezete regenerációs képességét hosszú távon? Jöjjön el június 16-án kedden 17 órára Lentibe a Flavinárium stúdió ingyenes előadására. Szakemberek beszélnek közérthetően az egészséges öregedésről, saját őssejtjeink szerepéről, a krónikus gyulladások csökkentéséről és az érrendszer védelméről. Hasznos információk, gyakorlati útmutatás és személyes hangvételű konzultáció várja az érdeklődőket. További információ és jelentkezés a Lenti Flavinárium Facebook oldalán.
4: A Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel meghív mindenkit fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségére. A program június 20-án, szombaton 16 óra 30 perckor a Tűzoltó Otthonnál induló ünnepi felvonulással kezdődik. Majd az egykori óvoda udvarán hivatalos ünnepséggel folytatódik. 19 órától tűzoltó vál a New Casino zenekarral. Gazdag tombola, finom ételek és italok, valamint jó hangulat várja a vendégeket. Mindenkit szeretettel vár a 100 éves Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Tony Kaiser, külügyi és európai ügyi miniszter üdvözölte az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodást. A miniszter hozzátette, hogy Szlovénia a megállapodás gyors, átfogó és következetes végrehajtását várja. Kaiser kiemelte a hormuzi szoros megnyitásának és a közel-keleti béke és biztonság érdekében folytatott átfogó tárgyalások fontosságát is. Szlovéniában kevesebb gyümölcsöt és zöldséget termeltünk 2025-ben, mint az előző évben, és az önellátás szintje is csökkent minden haszonnövény esetében. Az állati eredetű termékeknél a méz esetében jelentősen nőtt az önellátás szintje, de a hús esetében is magasabb volt, még a tojás esetében csökkent, állapította meg a statisztikai hivatal. Ausztria további 3 hónappal meghosszabbítja a határellenőrzést a szomszédos országokkal, a Szlovéniával, valamint Magyarországgal. A Cseh Köztársasággal és Szlovákiával közös határellenőrzés meghosszabbításáról szóló rendelet ma lép hatályba, jelentette be a bécsi belügyminisztérium. Ausztria jelentősen átszervezi határvédelmi rendszerét, az eddigieknél rugalmasabb, modernebb technológiával és csökkentett katonai jelenléttel hajtja végre az ellenőrzéseket a schengeni belső határokon, beleértve a szlovén és a magyar szakaszokat is, nyilatkozta Gerhard Karner belügyminiszter. Több mint 25 évvel a koszovói háború lezárása után 5 szerb nemzetiségű férfit vett őrizetbe a koszovói rendőrség háborús bűncselekmények gyanújával. Az ügyészség szerint a férfiak részt vehettek a Racsak, albanul Recsak faluban 1999. januárjában történt akcióban, amelynek során 45 albán civil vesztette életét. A hatóságok állítása szerint a gyanúsítottak az akkori szerb különleges rendőri egységek tagjai voltak. A vádirat alapján a művelet január 5-én kezdődött, majd 10 nappal később érte el csúcspontját, amikor szerb erők körbevették a falut, tüzérségi támadást indítottak, később pedig páncélozott járművekkel vonultak be a településre, házkutatásokat tartottak, majd a hegyekbe menekülő vagy elfogott civileket, köztük nőket és időseket kivégezték. Az áldozatok holttestét egy árokban találták meg, ami nemzetközi felháborodást váltott ki. A helyszínre érkező William Walker, az EBSZ misszió vezetője, háborús bűncselekménynek nyilvánította az esetet, ami alapvetően megváltoztatta a nyugati hatalmak Koszovó politikáját és a NATO beavatkozásához vezetett. Sport. A Carolina Hurricanes nyerte a Stanley kupát, miután 3-0-ra győzött a Vegas Golden Knights otthonában az észak-amerikai profi jégkorongliga döntőjének 6. mérkőzésén vasárnap, így 4-2-es összesítésre diadalmaskodott a párharcban.
2: Időjárás.
1: Többnyire felhős lesz az ég, délután is helyi záporokra, zivatarokra is számítani lehet. A keleti irányú szél időnként még megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között váltakozik, a tenger melléken mérsékelt bóra mellett 28 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az egész Muravidékre kiterjedő sebesség ellenőrzést végez ma.
0: A Muravidék hullámhossza.
3: MMR.

Hamarosan pedig akkor várja majd önöket az egyik nyári műsorunk, ez ugye a Podgyász, és hát Szombathelyre fognak majd ellátogatni azok, akik velünk tartanak, és jobban meg lehet majd ismerni Szombathelyet. Ilyenkor az iránytű szokott jelentkezni, viszont mától ugye a Muravidéki Magyar Rádióban a nyári program séma van már életben, és ugye annak fejben akkor nem iránytű van, hanem most Podgyász. Úgyhogy jön egy dal, itt lesz a Foreigner, na utána pedig akkor Ticserin ezt várja önöket, és a Podgyász méghozzá Szombathelyjel.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Ez itt a Podgyász, nyári utazási műsorunk. Az előttünk álló hetekben ezúttal nem Szlovéniát járjuk be, ahogy azt megszokhatták, hanem Magyarország különleges városaiba látogatunk el, hogy felfedezzük történelmüket, nevezetességeiket, hagyományaikat, és persze azokat az érdekességeket is, amelyeket egy átlagos turista talán nem is ismer. Mai útunk első állomása Magyarország egyik legrégebbi városa, a Nyugat-Dunántúl központja Szombathely. Egy olyan település, amelynek története egészen a római korig nyúlik vissza, és ahol szinte minden utcasarok őriz valamit a múltból. A mai adásban segítségemre lesz új utitársam és idegenvezetőnk, Borsos Flóra. Tisztelt hallgatóink, tekintettel arra, hogy Flórával régi ismerettség köt össze bennünket, engedelmükkel megmaradunk a tegeződő viszonynál. Szia Flóra, köszöntelek a Podgyászban.
2: Szia Ines, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Amikor az ember először érkezik Szombathelyre, talán nem is gondolná, hogy egy közel 2000 éves város utcán sétál. Szombathely neve sokaknak ismerősen cseng, de kevesen tudják, hogy története egészen a római időkig vezet vissza. Milyen múltra tekint vissza ez a város?
2: Szavária, a mai Szombathely elődje a római korban jött létre, valószínűleg Krisztus után 43 és 45 között. A várost az Claudius császár alapította, elsősorban azért, mert a fontos Borostyánkő út mentén feküdt. A Borostyánkő út az ugye Észak-Európát, vagyis a Balti térséget kötötte össze a Mediterráneummal. A rómaiak leszerelt veterán katonákat telepítettek ide, így Szavária egyszerre volt katonai, közigazgatás és kereskedelmi központ, és a kedvező fekvésének köszönhetően gyorsan fejlődött, hamarosan pedig Pannonia egyik legjelentősebb városává vált. Különleges jelentőségét mutatja, hogy ma Szombathelyt Magyarország egyik legrégebbi folyamatosan lakott városaként tartják számon.
1: Említetted a Borostyánkő utat, mit jelentett akkoriban ez az út?
2: A Borostyánkő út tulajdonképpen az ókor egyik legfontosabb kereskedelmi útvonala volt, tehát ezt úgy képzeljük el, mintha a maga korában, mintha ma egy fontos nemzetközi autópálya vagy kereskedelmi folyosó lenne. A Balti tenger vidékéről szállították rajta a nagyértékű borostyánt egészen a római birodalom déli területeire. Nem csak áruk, hanem emberek, kultúrák és információk is ezen az útvonalon mozogtak. Szavária, vagyis a mai Szombathely elődje, éppen ennek az útvonalnak a mentén feküdt, ezért ez egy stratégiai jelentőségű hely volt, könnyen lehetett innen ellenőrizni a kereskedelmet, ellátni a környéket, és kapcsolatot tartani a birodalom más részeivel. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a település gyorsan fejlődő és gazdag várossá váljon.
1: És ha valaki ma érkezik Szombathelyre, milyen nyomait láthatja még ennek a római múltnak?
2: Ha valaki ma Szombathelyre érkezik, akkor több helyen is találkozhat a város római kori örökségével. Az egyik legismertebb emléktelen az Ízeum, vagyis az Ízisz istennő egykori szentélyének a rekonstruált épülete, ami jól mutatja például Szaváriának a vallási jelentőségét is. Emellett megemlíteném a Járdányi Paulovics Istvárom kertet, ahol a római város feltárt maradványai, köztük épületek, utak és mozaikok idézik meg az egykori Szaváriát. Meg hát ugye nem mehetünk el szó nélkül a Szavária Múzeum gazdag régészeti gyűjteménye mellett sem, ahol bepillantást nyerhetünk végül is az egykori római mindennapokba. És ezek az emlékek úgy gondolom, hogy jól ismertetik, vagy érzékeltetik, hogy Szavária egykor Pannonia egyik legjelentősebb városa volt.
1: És ha már a római örökségről beszélünk, említetted az Iseumot. Mit érdemes tudni róla?
2: Az Iseum, vagyis Iszisz istennőnek a szentélye, Szombathely egyik legismertebb római kori emléke, körülbelül a Krisztus után második században épült Szaváriában.
1: És hogyan került egy egyiptomi istennők kultusza a mai Magyarország területére?
2: Elsőnek ez meglepőnek tűnhet, de hogyha belegondolunk abba, hogy a római birodalom milyen sokszínű volt, akkor már annyira nem is meglepő. Ugye a Borostyánkő úton a kereskedők, a katonák és az utazók nem csak árukat, hanem vallási hagyományokat is magukkal vittek. Így Isis istennő tisztelete Egyiptomból eljutott a római birodalom legtávolabbi tartományaiba is.
1: És miért számít ez a hely európai szinten is különlegesnek?
2: Azért, mert Közép-Európa egyik legjelentősebb Isis szentélyének a maradványait őrzi, és a régészeti kutatásoknak köszönhetően jól bemutatja a római kori vallási élet sokszínűségét.
1: És ha mondjuk turistaként érkezünk Szombathelyre, akkor hol érdemes elkezdeni a városnézést? Mit ajánlasz?
2: Hát, szerintem, ha valaki először jár Szombathelyen, akkor a történelmi belvárosban érdemes kezdeni ezt a városnézést vagy sétát, ugyanis néhány percen belül megismerhető a város római öröksége, a barokk belváros hangulata és az egyházi központ is.
1: És melyik része a városnak a leglátványosabb?
2: Hát maradnék ugyanitt, szerintem a főtér környéke az egyik leglátványosabb, amihez közel van a Püspöki negyed, ami ugye akkor alakult ki, amikor a 18. században Szombathely püspöki székhely lett.
1: És miért olyan különleges a Püspöki negyed?
2: Azért, mert viszonylag egy egységes barokk városrész maradt fenn. Ugye itt található a székesegyház, a püspöki palota és több olyan épület, amelyek jól tükrözik az egyházi és kulturális jelentőségét.
1: És a negyed nem csak épészeti szempontból értékes, hanem más miatt is.
2: Igen, mert jól bemutatja a nyugat-magyarországi térség egyik meghatározó egyházi központját, illetve hát Szent Márton nyomába is eredhetünk itt.
1: Szent Mártont említetted, aki egy olyan személy, akit szerte Európában tisztelnek. Milyen kapcsolat fűzi Szent Mártont Szombathelyhez?
2: Hát Szent Márton a 4. században a római kori Szaváriában született. Ugye Szent Mártonról azt kell tudni, hogy később Tours püspöke lett, és egész Európában ismerté vált a szegények iránti szeretetéről, valamint arról a történetéről, amikor katonaként ketté vágta a köppenyét, hogy megoszta egy didergő koldussal.
1: És ha jól tudom, akkor hozzáfűződik egy fun fact is.
2: Igazából több fun fact is fűződik Szent Mártonhoz. Az egyik ugye az amiről itt Lendván is ismerhetjük, a Márton nap véget. Az, hogy a Márton napon libát eszünk, az annak köszönhető, hogy amikor őt püspökké szerették volna szentelni, vagy avatni, választani Tours városában, ő annyira alázatos volt, hogy a libák közé menekült, viszont a libák gágogásukkal elárulták, és így meg tudták választani püspöknek, úgyhogy innen ered a Márton napi liba lakomák hagyománya. Illetve azt kell tudni, hogy Szombathelyen a Szent Márton templom helyén már a rómaiak idején is keresztény kultuszhely állt, és elvileg a templom északi oldalkápolnája az Szent Márton szülőháza fölé épült, és ezt a kápolna bejárata fölötti felirat is tanúsítja.
1: Milyen emlékhelyeket kereshetnek fel a zarándokok?
2: A városban több olyan hely is található, amely Szent Márton emlékét őrzi. A legismertebb az már az előbb említett Szent Márton templom, illetve a templom mellett kialakított emlékhelyet és zarándok helyet is meglátogathatunk. A Szombathelye mellett fontos állomása a Szent Márton Európai Zarándokútnak is. Ezen a zarándokúton a zarándokok nem csak a történelmi várost ismerhetik meg, hanem egy olyan szent életének a kezdőpontját is, akinek a tisztelete ma is élő szerte Európában.
1: És ugye a történelem mellett persze mindig érdekesek azok a történetek is, amelyeket inkább a helyiek ismernek. Van olyan történet vagy legenda, amit minden szombathelyi ismer, és mondjuk nem Szent Mártonhoz fűződik?
2: Igen, több is van. Van egy olyan kedves anekdota, hogy a római birodalom bukását követően, illetve a Szavária földrengést követően a város lakóinak a többsége Itáliába költözött, ezért a szaváriak voltak Velence alapítói.
1: Van még valami más is?
2: Igen, emellett elutazhatunk akár a betyárvilágba is, hiszen a hírhet bakonyi betyár Savanyú Jóska vasi születésű volt, és azt lehet nem tudják a hallgatók, hogy egy birkalopás miatt lett törvényen kívüli, és emiatt betyárnak állt, amiután egyre jobban nőtt a bűnlajstroma rablások sorával, meg súlyos testi sértéssel, sőt, még gyilkossági ügybe is keveredett, és ő szívesen mulatta az ideit csárdákban, és a szombathelyi pásztorban is többek között. Szóval a vesztét is ez a nagy mulatozás okozta, de az tény, hogy nem a pásztorba fogták el, hanem a halápi csárdába, ahol altatút kevertek a borába.
1: Van még egy főhőse Szombathelynek, ha jól tudom.
2: Jim Joyce Alice színek főhőse, Leopold Bloom is szombathelyi származású volt, és a Bloom kultusznyiban megindult kutatások során kiderült, hogy Bloomék valóban éltek Szombathelyen, amikor ez a regény íródott, és hát ők textilkereskedők voltak, úgyhogy gyakran megfordultak Triestben, ahol Joyce is időzött. Az, hogy ezt tényleg róluk formálták, vagy hogy nem, ezt nem lehet tudni, de alapvetően James Joyce-nak egy szobrot is állítottak Szombathelyen.
1: Flora, van egy esemény, amely igazán összefort Szombathely nevével. Melyik rendezvényről van szó, és mitől olyan különleges?
2: Már biztos a hallgatók is hallottak a Savaria történelmi karneváról, ami Közép-Európa egyik legnagyobb jelmezes, ha nem a legnagyobb jelmezes felvonulása. Ilyenkor a város néhány napra visszaváltozik római kori Savariává, és a belvárost ellepik a korhű ruhába öltözött mindenféle hagyományőrzők, római légiósok, kézművesek, és történelmi csoportok, és a leglátványosabb eseménye ennek a történelmi fesztiválnak az a felvonulás, de emellett koncertek, vásári forgatag, családi programok és mindenféle érdekesség várja a látogatókat.
1: Ja, a karnevál mellett milyen más rendezvényeket ajánlanál még a látogatóknak?
2: Szombathely a nyár folyamán számos érdekes programmal várja a látogatókat, gondolok itt éjszakai fagyizásra, meg kvízestre, de kertmozi és koncertek is sorra kerülnek. Emellett megrendezésre kerül például a 13. Szombathelyi Sárkányhajó Fesztivál is. Én úgy gondolom, hogy érdemes utána nézni az interneten a lehetőségeknek, mert nagyon gazdag a kínálat.
1: És ha valaki nem csak a városközpontot szeretné felfedezni, milyen más programokat ajánlanál még?
2: Szívesen ajánlom a Vasiskanzent is, ami Magyarország második legrégebbi falumúzeuma. Ez egy szabadtéri múzeum, és a hagyományos vasi falusi életet mutatja be. Úgyhogy a látogatók nem csak a város római kori örökségével, illetve a barokk örökségével tudnak megismerkedni, hanem a térség népi kultúrájával is.
1: Milyen természeti látnivalók vannak a városban vagy a környéken? Beszéljünk kicsit erről is.
2: A városban érdemes, vagy a városon belül érdemes felkeresni a csónakázó tavat, vagy a Kámoni arborétumot, ami nagyon jelentős növénygyűjteménnyel várja a látogatókat, illetve a várostól nem messze, Kőszeg irányába, Gyöngyös faluban található a Holdfényliget kalandpark, ahol erdei környezetben kialakított kötélpályák, tanösvények és mindenféle izgalmas dolgok várják a gyerekeket és a szüleiket, de minden korosztály számára ajánlott.
1: És ha valaki egy hosszú hétvégére érkezik ide, milyen környékbeli kirándulásokat érdemes még beiktatnia?
2: Talán itt a muravidéki hallgatóknak nem lesz olyan meglepő az Őrségi Nemzeti Park, hiszen itt van a szomszédunkban. Lényegében a hagyományos szeres településeiről és ugye a rétjeiről híres, illetve szerintem kihagyhatatlan Kőszeg, ami a hangulatos történelmi belvárosával, a Jurisicsvárral várja a látogatókat, de a természetkedvelők számára izgalmas célpont lehet akár a Sághegy is, ami egy vulkanikus eredetű hegy, és nagyon szép kilátás nyílik onnan a környékre. Illetve ugye megemlíthetném a Jeli arborétumot is. Mondjuk ezzel lehet, hogy kicsit elkéstünk, mert rododendronok tavasszal borulnak virágba, és ilyenkor a leglátványosabb, de jövő tavaszra mindenképpen ajánlom.
1: Egy jó utazásból természetesen a gasztronómia sem maradhat ki. Mit érdemes megkóstolni Szombathelyen vagy Vas vármegyében?
2: Szerintem, ha Muravidékről utazunk Vas vármegyébe, akkor nagyon nagy meglepetésre nem kell számítanunk, hiszen a Vas vármegyei gasztronómia, a magyar, az osztrák és a szlovén konyha gazdag hagyományait követi. Említhetném a tökmagolajat, a dödöllét, ami az egyik legismertebb helyi specialitás, a vadételeket, a házi réteseket, úgyhogy nagyon hasonló lesz, mint a hazai, én azt mondanám.
1: És mielőtt elköszönnénk, szeretném elkérni a mai adás titkos tippjét, ez egy újdonság a Podgyász című adásunkban. Ha csak egyetlen olyan helyet ajánlhatnál Szombathelyen, amely nincs benne minden útikönyvben, akkor mi lenne az?
2: Én a főtér és a Hefele-Menyhért utca kereszteződésénél található OTP bankfiókot ajánlanám, de nem azért, hogy a pénzügyeinket elintézzük, hanem mert a bank üzletterébe besétál, vagy az üvegpadló alatt a római kori városnak egy szeletét, vagy egy emlékét tekinthetik meg az arra járók, vagy éppen az ügyintézők. Igazából ez a Borostyánkő útnak, illetve egy szélesebb főutcának a kereszteződése, amit láthatnak, illetve megtekinthető egy római, vagy hát benne van ebben az emlékben egy római kori közműcsatorna is, maga vízelvezető csatornáival.
1: Flóra, köszönöm, hogy ma a Szombathelyen kalauzoltál bennünket. Aki kedvet kapott hozzá, annak mindenképpen érdemes felkeresni ezt a több mint 2000 éves várost, ahol a római örökség, az egyházi emlékek és a modern városi élet különleges módon találkoznak. Kedves hallgatóink, ez volt a Podgyász mai adása. A következő héten újabb magyarországi városba látogatunk. Tartsanak velünk akkor is. A viszonthallásra!

Lehettem volna valaki más, de a más az valaki más lett. Mert a szerencsét keserű cseppekben diktálta belém akkor az élet. Mert egy furcsa tanár nem engedte meg, hogy igazi művész legyek. Bár a keserű lassan édes lett, most valamit mégis kérdezek.

Annak idején még szóltunk mi is erről, hogy különös felhívást tett közzé ugye áprilisban az Iceland Air légitársaság, ugyanis a világ legrosszabb fotósát keresték, hogy bebizonyíthassák, Izland természeti csodájáról egyszerűen lehetetlen rossz képet készíteni. Még akkor is, ha történetesen egy fotós, antitalentum az ember. Na, a keresés véget ért, és az Iceland Air hivatalos oldalán bejelentette, megtalálták a legbénább kamerást. 127 ezer jelentkező közül végül a választásuk egy 28 éves francia nőre, Blanchettre esett, aki nagyon lelkes és magabiztos, ha fotózásról van szó, de gondos kompozíciót legtöbbször csalódott sóhaj követi. Úgy állok a fotózáshoz, hogy az emberek a kézipontjás spakoláshoz. Ambiciózusan, amit aztán a valóság limitál, mutatkozott be Blanche, aki ízelítőt is mutatott a munkáiból. Na, a fiatal nő a nyár folyamán 10 napra Izlandra utazhat, hogy saját stílusában örökítse meg a Szigetországot, mindezhez pedig szerint 16 millió forintnyi költőpénzt is kap majd a cégtől. Na, kíváncsian lehet akkor majd várni ezeket az eredményeket, hogy hogyan is sülnek majd ki ezek a fotók, és hát ugye sikeres volt a felhívás, úgyhogy megtalálták a világ legrosszabb fotósát. Aztán, ha tényleg az, no, akkor az majd még kiderül. Mi pedig folytassuk még egy kis zenével, hétfő van, június 15-e, 11:44 perc pontosra.

ez volt a Back to Black felvétele. Utaznék a percen át, és hát még néhány perc, aztán már déli 12 lesz, és várja majd önöket a Déli Krónika. Na, a Déli Krónikában pedig ugye a délelőtti hírszerkesztő, Oledin Zsuzsanna, és persze a délutáni műsorvezető, Dornár Tímea, úgyhogy jó társaságban lesznek. Mindenképp maradjanak az MMR-ben. A délelőtti csapat pedig akkor meg is köszöni a figyelmüket, és elbúcsúzik önöktől. Na, de ki volt a délelőtti csapat? Levár Teodor. Kettős szerepben, ugyanis ő volt az, aki a zenéket válogatta, és ellátta a hangtechnikusi feladatokat is. És hogy említettük, ugye a híreket Oleti Zsuzsanna szerkesztette. Na, továbbra is akkor jó rádiózást kívánunk, és mindenképp maradjanak az MMR társaságában. Donner Tíme lesz itt önökkel, úgyhogy jó kezekben lesznek, jó rádiózást, szép délutát mindenkinek!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Az új munkahét első hírösszefoglalójának munkatársai Donner Tímea műsorvezető és Lebár Teodor hangtechnikus nevében Oleti Zsuzsa hírszerkesztő köszönti a hallgatókat. Ha most következő percekben belünk tartanak, egyebek mellett megtudhatják, hogy...
2: A szlovén országgyűlés ma rendkívüli ülésen dönt a helyi választási törvény módosításairól.
1: Alkohol és drog akció keretében tart országos közúti ellenőrzést Mától a szlovén rendőrség.
2: Hétfőn tartja tavaszi ülésszakának utolsó ülését a Magyar Országgyűlés.
1: Ausztria további 3 hónappal meghosszabbítja a határellenőrzést a szomszédos országokkal.
2: Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról.
1: Donald Trump június 14-én vasárnap ünnepelte 80. születésnapját. A rövid bevezető után már is rátérünk a részletek ismertetésére. Tartsanak velünk! A szlovén országgyűlés ma rendkívüli ülésen dönt a helyi választási törvény módosításairól, amelyeket az SDS, az NSZI, az SLS, a Fókusz és a Resznica képviselői javasoltak.
2: A honatyák várhatóan megerősítik azoknak a pótképviselőknek a mandátumát is, akik 2 államtitkárnak kinevezett SDS-es képviselőt váltanak majd.
1: A 9. osztályos tanulók számára ma van az utolsó tanítási nap, amely 21.562 tanulónak egyben az általános iskolai tanulmányai végét is jelenti.
2: A végzősök megkapják záró bizonyítványukat is, amelyen az országos tudásfelmérőn elért eredményeiket is feltüntetik. Egyes iskolákban ballagással búcsúznak el a 9-es tanulók. A többiek számára június 24-én szerdán ér véget a tanítás.
1: A nyári turisztikai szezon előtt a vendégek és az eltöltött éjszakák számának növekedését regisztrálják a szlovén gyógyüdülőhelyek, ezért sikeres idényre számítanak.
2: Az idei év első 5 hónapjában bő 1 millió vendégészakát generáltak a hazai és a külföldi turisták, ami 2,9%-kal több, mint a tavalyi év azonos időszakában, nyilatkozta az STA-nak Sasa Pozsár, a Szlovén Természetes Gyógyüdülők Szövetségének igazgatója.
1: A szlovén közlekedés biztonsági ügynökség és a rendőrség június 15-e és 21-e között országos közúti ellenőrzést tart a Roadpol alkohol és drog akció keretében.
2: A vasárnapig tartó egyhetes akció kiemelt eseménye június 19-én pénteken reggel 9 órakor kezdődik, amikor egy 24 órás alkohol és drogmaratont hajtanak végre az ország teljes területén. A kampány célja az ittas vagy bódult állapotban vezető sofőrök kiszűrése és a közlekedés biztonság javítása.
1: Ma tartja a tavaszi ülésszak utolsó ülésnapját a Magyarországgyűlés. Az ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, amelyre a frakció vezetők reagálhatnak, majd a kormányfő viszont válaszra kap lehetőséget.
2: A napi rend előtti felszólalásokat követően interpellációk hangzanak el, ezt követően pedig a képviselők megvitatják és szavazásra bocsátják az alaptörvény 16. módosítását. A Tisza párt 2 képviselője által benyújtott javaslat értelmében egy miniszterelnök összesen legfeljebb 8 évig tölthetné be tisztségét, a megszakításokkal eltöltött időszakokat is beleszámítva.
1: Ausztria további 3 hónappal meghosszabbítja a határellenőrzést a szomszédos országokkal.
2: A Szlovéniával, valamint Magyarországgal, a Cseh Köztársasággal és Szlovákiával közös határellenőrzés meghosszabbításáról szóló rendelet ma lép hatályba, jelentette be a bécsi belügyminisztérium. Ausztria jelentősen átszervezi határvédelmi rendszerét, az eddigieknél rugalmasabb modernebb technológiával és csökkentett katonai jelenléttel hajtja végre az ellenőrzéseket a schengeni belső határokon, beleértve a szlovén és a magyar szakaszokat is, mondta Gerhard Karl.
1: Megtalálták a Split közelében történt vasárnapi hajóbaleset 4. áldozatát, akit az ütközés után eltűntként kerestek, közölte Zselko Kustera, a Spliti kikötői hatóság vezetője.
2: A hétfői tájékoztatás szerint a horvát belügyminisztérium búvárai több mint 50 méteres mélységben lokalizálták az elsüllyedt vitorlást, és annak kabinjában találták meg a holttestet. A vitorlás vasárnap délelőtt ütközött össze egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal a közép-dalmáciai partoknál Split közelében, Solta és Brács szigete között. A balesetben korábban 3 ember halálát erősítették meg. 4 további embernek a mentők a helyszínen nyújtottak segítséget. A vitorláson cseh állampolgárok tartózkodtak a katamarán Splitből Szupetárba tartott menetrend szerinti járaton.
1: Mától hatályba lép a méz minőségéről és címkézéséről szóló rendelet. A korábbi EU-s és nem EU-s méz keveréke jelölés helyett a palackozónak a termék látómezejében fel kell tüntetnie a mézkeverék összes származási országát a megfelelő arányokkal együtt csökkenő sorrendben.
2: A világ mézpiacának tavalyi alakulásáról még nincsenek pontos adatok, de a korábbi évek adatváltozásai is jól mutatják a nagyságrendeket és az irányokat, melyek nem feltétlenül kedveznek a hazai és más európai uniós méhészeknek. A világ messze legnagyobb méztermelő országa Kína, amely a globális termelés közel 22%-át adja. Őket követi az Európai Unió és további jelentős nemzetek, mint Törökország, Argentina, Ukrajna és az Amerikai Egyesült Államok. A legnagyobb hozamot Spanyolország, Dánia, Románia és Magyarország produkálja. Az adatokból azonban nem derül ki, hogy mennyi lehet az Európai Unióba érkező hamisított méz mennyisége. Egyes szakemberek szerint ez akár a 20-30%-ot is elérheti, ami a fogyasztók és a méhészek szempontjából rendkívül aggasztó adat.
1: Vasárnap tüntetők ezrei vonultak Genfbe, hogy a gazdag országokat tömörítő G7 csoport vezetői ellen tiltakozzanak a szomszédos Franciaországban egy közeli városban kezdődő csúcs előtt.
2: Genfi rendőrségi adatok szerint becslések alapján mintegy 20 ezer ember, köztük nagyjából 600 úgynevezett fekete blokkos militáns vett részt a tüntetésen. Az Evian-le-Bain francia üdülővárosban hétfőn kezdődő 3 napos csúcs találkozón a vezetők többek között a Közel-Keletről, Ukrajnáról és a világgazdaság egyensúlytalanságairól tárgyalnak.
1: Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében közölte, hogy az egyezség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának.
2: A blokkád feloldása közvetlenül a memorandum aláírása után kezdődne, és 30 napon belül fejeződne be. A végleges megállapodás után az Egyesült Államok és az ENSZ Iránnal szembeni valamennyi szankcióját egy előreegyeztetett menetrend szerint feloldanák. Washington egy meghatározott időszakra felfüggeszti az Irán elleni olajszankciókat, lehetővé téve Teherán számára, hogy olajat adjon el és bevételhez jusson. Az USA vállalja, hogy felszabadít 25 milliárd dollárnyi iráni befagyasztott vagyont, többek között közvetlen készpénzátutalások, a térség országaival való együttműködés és hitelkeretek megnyitása révén. J.D. Vance alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott telefoninterjúban közölte, hogy az amerikai iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, amelyen akár Donald Trump is részt vehet.
1: És ez már záró hírünk benne arról, hogy miközben az Amerikai Egyesült Államok az ország alapításának 250. évfordulójára készül, Donald Trump június 14-én ünnepelte 80. születésnapját.
2: Az amerikai elnök az amerikai zászló napján az úgynevezett Flag Day-en ünnepli születésnapját, amit mindig nagy büszkeséggel emleget. Trump mindössze a második olyan elnök az amerikai történelemben, aki hivatali idejében elérte ezt a kort. Egészségi állapota azonban egyre több vitát vált ki. Egy áprilisi közvéleménykutatás szerint az amerikaiak 55%-a kételkedik abban, hogy Trump fizikailag alkalmas az elnöki feladatok ellátására, és mintegy 60%-uk még szellemi állapotát is kétségbe vonja. Ezeket a vádakat azonban Donald Trump orvosai rendre cáfolják, ahogyan a Fehérház szóvivője is.
3: Sport.
1: A szlovén női röplabda válogatott 3 szettben 3-0-ra legyőzte Lettországot a második Európa Liga torna második mérkőzésén Ljubljanában. Ezzel Alessandro Orefice edző csapata sorozatban megszerezte 4. győzelmét, és továbbra is 100%-os. A magyar női röplabda válogatott nagy csatában 4-szetben győzte le a vendég horvát csapatot az Európa Liga alapszakaszának vasárnapi negyedik fordulójában Kecskeméten. A német futballválogatott könnyű győzelemmel kezdte a foci VB csoportkörét, miután az első meccsén 7-1-re legyőzte az újonc Kurakaut. A 7 rúgott góllal a német válogatott már 239 szerzett gólnál jár a világbajnokságok történetében, amivel megelőzte az eddigi rekorder 238 gólos brazil csapatot. Egyébként ma is lesznek bőven sztárok a képernyőn. Szlovén idő szerint 18 órakor az Európa-bajnok spanyolok kezdik meg VB szereplésüket, míg este 21 órakor a belgák csapnak össze Egyiptommal, amelyet másnap hajnalban újabb két meccs követ.
2: Időjárás. Többnyire felhős lesz az ég, délután is helyi záporokra, zivatarokra is számítani lehet. A keleti irányú szél időnként megélénkül. A csúcshőmérséklet 20-24 fok között váltakozik. A tenger melléken mérsékelt búra mellett 28 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebességellenőrzést végez.
1: Kedves hallgatóink, az új hét első munkanapján egyebek között ezekről az eseményekről számoltak be délelőtt a hírügynökségek. Köszönjük figyelmüket, további szép napot, jó MMR rádiózást!

Köszöntöm Önöket, egy újabb nyári szezon indul el a mai nappal itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Ez annyit tesz, hogy egy-két műsor nyári szabadságra megy, de helyette meg lesz egy-kettő újdonság, illetve olyan sorozat, ami már a tavalyi évben is hallható volt, csak most ugye tovább folytatják a kollégák. Az a lényeg, hogy a zenének semmi sem szabhat határt, úgyhogy sok-sok zenével folytatjuk tovább ezt az órát is. Számítunk figyelmükre, most így 4 perccel vagyunk, 1:15 után, 1 órakor persze lesznek majd friss információk, hiszen azok is nagyon fontosak, és hát a tartalomról is szólni fogunk majd egy kicsit később, bővebben. Most az a biztos, hogy itt lesz ez a zenei óra, ahogy már említettem. A hangtechnikus a mai délutánon Vucsák Filip lesz, a műsorvezető Donner Tímea, és kellemes délután kívánunk mindenkinek.

0: reklám.
1: Ako moje srdce slomíš, ako moje srdce slomíš lako.
2: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenés est Vlado Kalemberrel, Aszre Börme Krilával, valamint Burjánával és együttesével.
3: Zakúni se ľúbavi na ramenu.
2: Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.
4: Mindennapi jólét tudományos alapokon egyszerű megoldásokkal. Érdekli, hogyan őrizheti meg egészségét, vitalitását és szervezete regenerációs képességét hosszú távon? Jöjjön el június 16-án kedden 17 órára Lentibe a Flavinárium Stúdió ingyenes előadására. Szakemberek beszélnek közérthetően az egészséges öregedésről, saját őssejtjeink szerepéről, a krónikus gyulladások csökkentéséről és az érrendszer védelméről. Hasznos információk, gyakorlati útmutatás és személyes hangvételű konzultáció várja az érdeklődőket. További információ és jelentkezés a Lenti Flavinárium Facebook oldalán.
5: A Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel meghív mindenkit fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségére. A program június 20-án, szombaton 16 óra 30 perckor a Tűzoltó Otthonnál induló ünnepi felvonulással kezdődik. Majd az egykori óvoda udvarán hivatalos ünnepséggel folytatódik. 19 órától tűzoltóval a New Casino zenekarral. Gazdag tombola, finom ételek és italok, valamint jó hangulat várja a vendégeket. Mindenkit szeretettel vár a 100 éves Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

0: Időjárás. Köszöntöm a rádió hallgatókat, délután 1 óra van, továbbra is változóan felhős az ég felettünk, és helyenként még mindig előfordul gyenge csapadék. 16 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendva környékén, 15 fok van Muraszombatban, a fővárosból 18 fokot jelentettek röviddel ezelőtt, Mariborban esik az eső, 14 fok van. Koper környékén derültebb az ég, 28 fokot mérnek a tenger melléken, és 8 fokot mértek legutóbb a Kredaricán, ott is derült az ég. Hát az előrejelzés szerint még egy darabig tartja magát ez a változóan felhős idő, és majd este felé derül ki az ég itt vidékünkön, éjszaka is derült lesz, és holnap már több napsütésre számíthatunk. Ezzel együtt alacsonyabb lesz a reggeli, viszont magasabb a napi hőmérséklet. Ma csupán olyan 20 fokra készülhetünk itt vidékünkön, a tenger melléken mérhetnek ennél magasabb értéket, holnap viszont már 24-25 fok is lehet majd, írja az előrejelzés. Aztán, ami Magyarország időjárását illeti, hát ott is érezteti magát a front. Napközben több helyütt lehet még csapadékra számítani. A front mögött délután változóan felhős napos időre készülhetünk, elszórtan kialakulhat még eső, írják. Lentiből 16 fokot jelentettek, legutóbb ugyanennyit mérnek Zalaegerszegen és Nagykanizsán is. Szentgotthárd, Szombathely 17 fok, Budapesten pedig 21 fokot mértek röviddel ezelőtt. Kedden a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. Helyenként megélénkülhet a szél majd napközben. Kora reggel azonban helyenként párás lehet a levegő. Reggel 6-15 fokot mérhetünk, délután 24-29 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek.
0: Igen, hát még nem értünk a végére az időjárásnak, egy pár mondat még azért erről. A keddi napot már említettem, szerdán is gyakran zavarhatja majd felhősödés a napos időt, sokfelé előfordulhat helyenként csapadék is, és talán csütörtökön már egy kicsit több napsütésben lehet részünk, de ott is, ott is előfordulhat majd zápor, zivatar a gomoly felhőkből. Hát az átvonult hidegfront mögött most valamelyest csökkent a pollenterhelés, úgyhogy e tekintetben az allergiások fellélegezhetnek, viszont hogyha érzékenyek a frontra, akkor előfordulhat fejfájás, migrén és vérnyomás ingadozás. A megélénkülő szél még ronthatja a panaszokat, ennyit akkor az orvos meteorológiáról. Mindjárt az utakkal folytatjuk.
1: Közlekedési hírek.
0: Na, akkor lássuk az utakat. Szerte az országban a legtöbb helyen vízes utakon járnak a közlekedők, ez csúszós lehet, úgyhogy vezessenek körültekintően. Záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. Hosszabb torlódás alakult ki a tengermelléki autópályán, Vörtnika és Posztolyna között Koper felé. Hát itt másfél órás késéssel kell számolni. Aztán torlódik a forgalom még a főváros irányába is, illetve Koper környékén. Aztán a Steyr autópályán is torlódik a forgalom, és a déli Ljubljanai elkerülő úton. A tehergépjárművek torlódtak fel a Gorenszkói autópályán a Karavenke alagút előtt, Ausztria felé most 1 kilométeres a torlódás. Aztán a Steyr autópályán egy útestre került tárgy akadályozza a forgalmat Szlovenska Bistrica környékén Maribor irányába. És még a Ljubljanai elkerülő úton a Zádobrova elágazásnál akadozik a forgalom egy meghibásodott jármű miatt. Itt vidékünkön fennakadásokról nem jelentettek, radarra pedig egész Muravidéken számítani kell. 4 perccel múlt el 1 óra, ezek voltak a friss információk. Néhány percen, már is zenékkel folytatjuk tovább. Június 15-e van, hétfő délután. Kellemes rádiózást és kellemes délutánt kívánunk!

Már is mondjuk, hogy mi lesz a további tartalom itt az MMR-en. Már többször hallhatták délelőtt Sanyitól is, meg én is említettem már, hogy a nyári műsor sem vette kezdetét. Ez azt jelenti, hogy mától a következő 13 hétben néhány műsorunk nyári szabadságra vonul. Egy-kettő lesz helyette, de hogy konkrétan hogy alakul a mai délután, erről szóljunk most. Ebben a zenés órában majd köszönjük a mai nap ünnepeltjeit, és lesz egy free zenei ajánlat is. Kettőkor jönnek persze a hírek, 4:30 után pedig a heti program ajánlót hallgathatják meg. 3 órakor a terepjáróban 4 összeállításunk lesz. A Göntérházi kétnyelvű általános iskola 9-es tanulóinak ma délelőtt utoljára csengettek be a tanintézményben. Idén 8 végzős búcsúzik a Göntérházi iskolától, erről szól majd Gerebis Bettina összeállítása. Aztán Marian Kardinár Dobron a község polgármestere, valamint Varga Edit, a községi magyar önkormányzat elnöke fogadja a végzős általános iskolásokat, a ballagó fiatalokat Szőke Krisztina is elkísérte a fogadásra. Aztán a Kultúregyesületek Községi Szövetsége szervezésében rendezték meg 16. alkalommal a Kultúregyesületek bemutatkozása, a Nemzedékek közti együttélés a Kultúregyesületekben című találkozó Gyertyánosban. Erről szól majd Bodka Ágnes összeállítása a mai terepjáróban. És a hétvégén a Hídvég Bánuta 5-es szervezett az érdeklődőknek egy kis tornát, mégpedig a hídvégi labdarúgó pályán, pontosabban vasárnap délelőtt, erről Szabó már készített riportot. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket 3 órától a terepjáróban. Aztán zenék majd a folytatásban, meghallgatjuk a 7 zene számát is, 4 órakor lesznek hírek, 4:45 után zöld zóna, majd pedig gyerekgondolatok. Az 5 órai híreket követően is egy zenés órával megyünk tovább, 6 órakor pedig a napi krónikát, a napi hír összefoglaló műsort hallgathatják meg, utána pedig majd 4:45 után a Zenében otthon című zenei összeállítás következik. 7 óra előtt pár perccel búcsúzunk, akkor majd mondjuk a további tartalmat is. Ha tehetik, maradjanak velünk, jó rádiózást! Oh.

Ákos felvétele szólt az imént, június 15-e van, Jolán napja a nyugat-európai országokban. Ez a név már a Karolin korban megjelent, Magyarországon 1803-ban jelent meg, írott emlékek vagy írásos emlékek szerint Dugovics Andrásnak a Jolánka Etelkának leánya című regényében szerepelt először, és jó leány jelentéssel bír gyakorlatilag. Vid névnap is ma van, ez egy régi magyar személynév, a szlovénban is ez a névnap van a kalendáriumban ma, a latin vitus név délszláv eredetű alakja egyébként. És akkor milyen neveket találunk még a kalendáriumban? Ábrahám, Aurél, Barót, Bátony vagy Bernárd, Bernát, aztán Gibárd, Ibrahim, Violenta, Violetta, ezek változatai. Crescencia névnap is ma van egyébként, ha valakinek van ilyen ismerőse, de Vitus, Zenta, Zoé és Zója nevű ismerőseinket is köszönhetjük, mindegyiket fel sem soroltam. És még a népi kalendárium is jegyzi egyébként ezt a napot, június 15-ét, amely a nyarat jelenti, írják. A szántóföldi növények befejezték növekedésüket, és az érés időszaka következik. A rákok és a halak is már teljesen kifejlődtek. Vid napja alkalmas a termés jóslásra. Jó idő esetén jó termés, rossz idő után pedig rossz termés várható. Azt írják még, hogy a Szent Vid napján esik az eső, hibás lesz az árpa. Vitus napján rendszerint viharos, zivataros idő várható, írja a kalendárium. Hát volt eső már a mai nap folyamán, lehet is még kisebb mennyiségben, de lassan elvonul majd a felhőzet felőlünk, és kisüt a nap. Itt Lendván már próbálkozik is egyébként, 16 fokot mutatnak a hőmérők. 2,5 perccel vagyunk 1:30 után, az ünneplőket köszöntöttük, névnaposoknak, születésnaposoknak szívből gratulálunk, legyen nagyon szép a mai napjuk, folytatjuk a zenék sorát, és nem sokára érkezik majd egy friss zenei ajánlat is.

kapcsolatainkat felépíteni. Az űrke hétköznapokból való kiszakadás fontos, és a nyár ezt a fajta szabadságot adja nekünk. Az előadó számára fontos a közös élmények, a barátok és a zene összekötő ereje, és persze a megújulás, a természet és az évszak változásán keresztül az emberi lélek felfrissülése, a nehézségek elengedése. Egy könnyed nyári dal Böröc Rolitól jön itt a Napi Frissben, a Színes Nyár.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Alig 8 perc múlva lesz 2 óra, nem sokára jönnek majd a hírek itt az MMR-en. A következő órában a zenék közt lesz néhány programajánlatunk is, hallgassák meg.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorisz hírszerkesztőt hallják. A parlament rendkívüli ülésen tárgyalja a helyi választásokról szóló törvény módosítására irányuló javaslatot, amelyet az SDS, az NSZI, az SLS, a Fókusz és a Resznica képviselői nyújtottak be. A javaslat tartalmazza a harmadik országbeli állampolgárok szavazati jogának megszüntetését a helyi választásokon, amelyet a Svoboda mozgalom, az SD, valamint a Levica és a Veszna ellenez. Utóbbiak már alkotmányossági felülvizsgálatot is említettek. A javasolt módosítások egy másik megoldást is hoznak, nevezetesen lehetővé teszik az önkormányzatok számára, hogy a szűkebb önkormányzati részek, azaz a helyi, falusi és járási közösségek testületeinek választásain több választási egységet alakítsanak, és ne csak egyet, ahogyan azt a 2024-es törvénymódosítás meghatározta. A Gibanye Svoboda úgy döntött, hogy nem csatlakozik a sikeres Szlovéniáért partnerséghez, mivel úgy találták, hogy egy nagyon szépen hangzó cím mögött nincs semmilyen tartalom. Július elején ők is bejelentették egy árnyék kormány létrehozását, ahogy Klemen Bostjáncsics egy sajtótájékoztatón elmondta, nagyon alaposan megvizsgáltuk a dokumentumot, és megállapítottuk, hogy valójában nincs semmilyen tartalom a nagyon szépen hangzó cím mögött. Nevezetesen ez egy felhívás, amely természetesen technikailag helyesen van megírva, de valójában egyik alprogramról sem hoz tartalmat, amely mellett úgy hiszem mindannyian szorgalmazunk, mondta Bostjáncsics, hozzátéve, hogy a dokumentum semmit sem tartalmaz az oktatásról, az egészségügyről és egyébről. Ezért döntöttek úgy, hogy nem csatlakozhatnak valamihez, aminek még a tartalmát sem tudják, írta az MMC. A svájci választók tegnap elutasították azt a javaslatot, ami 2050-re 10 millió főben korlátozta volna az ország népességét. A szavazók mintegy 54%-a szavazott a kezdeményezés ellen, miközben az ország 26 kantonja közül 25-ben már ismertették az eredményeket. Ha mégis megszavazzák a javaslatot, az szembeállította volna Svájcot az EU-val, veszélyeztetve az ország és az unió közötti szabad mozgásról szóló megállapodást. A svájci áruk 60%-át az EU-ban értékesítik, ez a kereskedelem azonban a kölcsönös megállapodástól függ. A népszavazást a jobboldali svájci néppárt kezdeményezte, szerintük a javaslat segített volna enyhíteni az ország környezetére és közszolgáltatásaira nehezedő nyomást. A párt régóta folytat kampányt a bevándorlás ellen. Sport. Holnap a ljubljanai Tivoli sportcsarnokban kvalifikációs összecsapásokkal veszi kezdetét a VTT Star Contender asztali tenisztorna. Szlovénia mind az 5 kategóriába ad versenyzőt, a legjobb eredményt Darko Jorgic-tól várják. A döntős párbajokat vasárnap rendezik. A szkopjei VTT tornán Darko Jorgic nyerte a rangos címet.
2: Időjárás.
1: Délután változóan borult időre kell számítani. Nyugaton még várhatók helyi záporok, zivatarok. Élénk lesz a keleti irányú szél, a tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. Munkálatok miatt egy sávban folyik a Steyr autópálya forgalma, Szlovenszke Konyice és Drámje között mindkét irányban. Akadozik a tenger melléki stráda forgalma, Vrhnika és Postojna között Koper felé.

3:45 van, egy-két programajánlattal megyünk tovább, ezek mind-mind erre a hétre szólnak, és a szerdai nappal indulunk. Tisztelettel hívják Önöket egy vándorkiállítás megnyitójára. Fény a határon címmel lesz Brenner János és Halász Dániel vértanúk nyomában című vándorkiállítás megnyitója. Szerdán 17 órakor itt Lendván, a Színház és Hangversenyteremben. Köszöntőt mond dr. Zágorec Csuka Judit, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója, a kiállítást megnyitja, Magyar János Lendva község polgármestere, és a kiállítást méltatja, Sárosi Bence a Murába LTT igazgatója. A kiállítást tehát június 17-én szerdán nyílik 17 órakor, és június 29-ig lesz megtekinthető. Az érdeklődőket szeretettel várják. Aztán egy olyan program, amelynek két állomása is lesz vidékünkön, az egyik Lentiben, a másik pedig a Domonkosvai Portán. Ez egy hagyományőrző lovastúra és férfi táncos előadás sorozat a magyar néptánc és népzenei élet kiemelkedő személyiségeivel, amelynek állomása a Lenti állomás június 17-én szerdán lesz 18 órakor, a Pártosfalvi pedig június 19-én pénteken 19 órakor. Belépődíj nincsen, és a túra résztvevői a magyar néptánc élet kiemelkedő személyiségei, előadó művészek, néptáncmesterek, aranysarkantyú díjasok, a népművészet ifjú mesterei. Céljuk, hogy a hagyományos életmódú, gazdálkodó településeket felkeresve felélesszék, megerősítsék a helyben élő emberek magyarság érzetét, emberi öntudatát. Este a lovas élettel is összefüggő néptánc népzenei előadást rendeznek, amelyre szeretettel várják a települések lakóit, kiemelten a néphagyománnyal foglalkozókat. Szeretnék, hogyha a helyi művészeti csoportok is résztvevői lennének ezeknek az estéknek, és küldetésüknek tekintik a lovas hagyományok, a lótartás ügyének népszerűsítését. Mindenkit szeretettel várnak. A szervező egyébként az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, és hogy említettem, ez egy olyan program, amely több állomással rendelkezik. Június 17-én szerdán 18 órakor Lentiben a Városi Művelődési Központba várják az érdeklődőket. Ugyanezen témában pedig június 19-én pénteken 19 órától a Domonkosvai Portán. Aztán már a hétvégéhez érkezünk el, két program még szombatra. A Gyertyánosi Hajnal Művelődési Egyesület sok szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt a Gyertyánosi Hímző Szakkör fennállásának 20. évfordulója alkalmából szervezett hímzők kiállítással egybekötött ünnepi kultúrműsorra, amely június 20-án szombaton lesz 17 órakor a helyi falu otthonba. A kiállítás vasárnap június 21-én is megtekinthető, délután 2-től este 6-ig. Az érdeklődőket szeretettel várják, és akkor még egy dolog, Lentiben a sportpályánál tartanak majd egy nyárindító családi napot június 20-án szombaton, rengeteg fellépővel, különböző stílusban természetesen jelesül lesz például Tekergő Bábszínház, de ott lesz majd Ihos József, vagy ha úgy tetszik Kató néni, este meg Böröc Roli fog majd muzsikálni, úgyhogy szeretettel várnak mindenkit erre a nyárindító családi napra. A rendezvény ingyenes, a helyszín a Lenti sportpálya, az időpont pedig június 20-a szombat délután. Mindenkit szeretettel várnak. Ennyit akkor a programajánlatok sorából, 4 perccel múlt el 2:45, már is zenével folytatjuk.

Következzék egy felhívás. A kettes számú lendvai kétnyelvű általános iskola tanácsa pályázatot hirdet az intézmény igazgatói munkakörének betöltésére. Az állás teljes munkaidős, a megbízatás időtartama 5 év, és a munkakör várhatóan 2026. szeptember 1-től tölthető be. A pályázatokat a szükséges igazolásokkal együtt a felhívás megjelenésétől számított 15 napon belül kell benyújtani az iskola tanácsához. Minden további információ egyébként megtalálható az iskola honlapján, áll a felhívásban. És akkor még egy kis zene ebben az órában, egy perc múlva 3:43 lesz, 3 órától pedig érkeznek a terepjárók, hallgassák meg.

Shalom.

0: Terepjáró, a Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hétfői Terepjáró hallgatóit, négy összeállítással várjuk Önöket, számítunk figyelmükre. A Göntérházi kétnyelvű általános iskola 9-es tanulóinak ma délelőtt utoljára csengettek be a tanintézményben. Idén 8 végzős búcsúzott a Göntérházi iskolától. Gerebit Bettina összeállítása.
2: Egy jelentős korszak lezárult, és egy új elkezdődik. 9 év emlékeivel, hálával és izgalommal a szívükben búcsúztak ma délelőtt a Göntérházi kétnyelvű általános iskola végzős tanulói. 7 lány és egy fiú. A 9-esek kedves kis alkalmi műsorral köszöntek el az intézménytől, amelyre az elmúlt években második otthonukként tekintettek. Mint mondták, szép emlékekkel és nagy elvárásokkal vágnak neki a jövőnek.
3: Én Manuela Hozián vagyok, most fogok elballagni.
2: Emlékszel az első iskolai napra, arra a pillanatra, amikor beléptél ide a Göntérházi kétnyelvű általános iskolába?
3: Hát amikor beléptem, ugye minden ilyen ijesztő volt, megfértem. Elkezdtem ugye sírni majdnem mindig, mert így nem szoktam meg a helyet, meg nem voltak akkor barátaim, és ugye így nehéz volt, úgyhogy ilyen pár nap vagy pár hét kellett ahhoz, hogy megszokjam ezt a új világot. Másodikba ugye jött az Ajsa, és ugye attól fogva a legjobb barátnőnk vagyunk, és ugye hát jó párszor veszekedtünk, meg minden, de igazából a legjobb barátnőnk vagyunk, úgyhogy hála neki, hogy nagyon jól éreztem magam ebbe 8 évbe.
2: És milyen tudással vagy felvértezve, milyen tudással lépsz ki a nagyvilágba, hogy érzed?
3: Hát jó, ugye a matekból, meg fizikából ilyen nem olyan jól tudással fogok kilépni, de ugye a többi tantárgyal így meg vagyok elégedve.
2: Hova tovább, merre fogsz tovább tanulni?
3: Én a lendvai iskolába fogok menni, középiskolába, fodrásznak. Nagyon régóta akartam ezt, és remélem sikerülni fog.
4: A nevem Kátya Tüske, most végezem be általános iskolát. Lendváron megyek fodrásznak tovább. Azért választottam a fodrászatot, mert nagyon szeretek a hajjal dolgozni, és mert ott lesz egyik másik barátnőm is, és hogy avvel is majd jól barátkozni fogok ottan, és remélem nagyon élvezni fogom.
2: Milyen emlékekkel távozol innen a Göntérházi iskolából?
4: Nagyon sokkal. A legami marad a fejembe az, amikor elmentünk tengerre, és mikor elmentünk Sopronba. Legszebb pillanataim. A legjobb tanár szerintem a Alexandra tanárnő és a Betty tanárnő volt. A legszigorúbb a Andrei Tainti bácsi.
2: És van olyasmi, ami mondjuk hiányozni fog innen a Göntérházi iskolából, amire úgy majd szívesen visszaemlékezel?
4: A barátaimra.
5: Varga Dora, Edi, 9-es, végzős vagyok.
2: Milyen emlékekkel távozol innen a Göntérházi iskolából?
5: Nem volt épp nagy élvezet, 7 lánya, mert mindig nekik volt igazok, de hát ez van. Nem volt rossz az iskola, tanárok azok jók voltak. Középiskolából Lendváron menek, villanyszerelőnek. Érdekesnek találom, meg a apukám is az, úgyhogy jobban húz ez a szakma engem.
2: A Göntérházi iskola végzős tanulóitól Sipos Natália osztályfőnök a következő gondolatokkal búcsúzott beszédében.
6: Osztályfőnökként nagy büszkeséggel tekintek 9-es tanítványaimra, akik ma életük egy fontos fejezetét zárják le. Rendkívül büszke vagyok erre a generációra, hiszen minden tanuló szép eredményt ért el, és mindenkit felvettek az általa választott középiskolában. Az előttük álló úthoz bátorságot, sok tudást, igazi barátokat és sok örömet kívánok. Kövessék álmaikat, és ne feledkezzenek meg arról, hogy minden út egy kis bátor lépéssel kezdődik. Sok szerencsét és mindent jót kívánok nekik a jövőben.
2: A tanulóktól Császár Igor igazgató helyettes is elköszönt.
7: Ahogyan Szent Exupéry mondta, a jövőt nem kell előre látni, hanem lehetővé kell tenni. A jövő most kitárja kapuit a végzősök előtt. Talán még nem tudják pontosan, merre vezet az útjuk, de magukkal viszik mindazt, amit itt kaptak. A tudás erejét, a magyar és a szlovén nyelv és kultúra szeretetét, az összetartozás élményét, valamint az önmagukban vetett hitet. Hiszem, hogy bármere sodorja is őket az élet, mindig örömmel gondolnak majd vissza kedves iskolájukra.
2: A Göntérházi kétnyelvű általános iskola végzős tanulói meghatódva hagyták el iskolájukat, és ballagtak el az új kihívások felé.
1: Márián Kárdinár, Dobrona község polgármestere, valamint Varga Edit, a községi magyar önkormányzat elnöke délelőtt fogadta a dobronaki KI 8 végzősét. A polgármester és elnökasszony köszönetet mondott mindazért, amit a fiatalok a közösségért tettek. Az aktív szerepet vállaló 9-eseknek azt kívánták, hogy tanulmányaik befejezése után térjenek vissza erre a vidékre. A ballagó fiatalokat Szőke Krisztina is elkísérte a fogadásra.
8: A dobronaki kétnyelvű általános iskola 9-eseinek ballagó ünnepségét pénteken tartották meg. Ma Márián Kárdinár Dobrona község polgármestere és munkatársai fogadták a 8 végzős tanulót. A polgármester egyebek közt a következőket mondta a lendő középiskolásoknak.
9: Toje bomreknetak majhen kraj, ke se vsi poznamo in ke tudi čutimo njihovo odraščanje od prvega razreda naprej.
10: Egy kicsi településről van szó, ahol mindenki ismeri egymást, és ahol végigkövetjük és átérezzük a gyerekek felnőtté válásának folyamatát. A községben azon vagyunk, hogy fiataljainknak jó körülményeket biztosítsunk, és hogy tudjanak tovább tanulni. Fontos őket arra is ösztönöznünk, hogy ha a községünkben nem is tudnak majd elhelyezkedni, maradjon ez az életterük, tehát, hogy itt maradjanak, hogy a község lakossága ne csökkenjen. Beszélgettünk arról is, hogy motiválná őket az, ha a község lakásokat építetne. Elérkezett ugyanis annak az ideje, hogy az idős otthonon kívül partnereinkkel újabb beruházásokba kezdjünk, lakásokat építsünk. Köszönöm szépen ennek a generációnak azt, hogy példát mutatott az iskolatársainak, hogy a tanulók aktívak voltak, hogy szerepléseikkel községünket népszerűsítették. A legjobbakat kívánjuk nekik az útjukon.
9: In dober glas širili vse posod in to je tudi nekaj, za kar smo jim seveda občina hvaležne in res želimo jim popotnico z najboljšimi željami.
8: A 4 lány és 4 fiú a község székhelyéről a Dobronoki Györgyházhoz indult, ahol Varga Edit, a Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség tanácsának elnöke fogadta őket. Az elnök hangsúlyozta.
11: Nekem nagy öröm mindig, mikor ilyen vidám arcokat látok. Elsősorban megköszöntem nekik a közreműködést, mert közülük nagyon sokan aktívan kivették a részüket bármilyen programban, és az útra pedig kívánom nekik, hogy találják meg önmagukat, amit tesznek, csinálják jó kedvel, szeretettel, mindenki találja meg azt a részét, ahol erősnek érzi magát, és továbbra is szeretnénk, hogy ha visszajönnek, majd ha világot láttak, ha tanultak, vagy bármilyen más életformát választanak, jöjjenek vissza, építsék a közösségünket, és továbbra is közreműködjenek az egyesületekben, programokban, megnézték a itteni kiállításunkat, itt is lehet ezután is közreműködni, részt venni azokban a programokban, amit kínálunk, de különben még az, hogy legyenek boldogok.
8: A végzősök közül ezúttal Kovács Paulával beszélgettünk, aki kivételesen mindössze 8 évet töltött a dobronaki iskolában, hiszen 1 évet átlépett. Paulától először afelől érdeklődtünk, hogy miben volt számára nehezebb az iskola, mint az osztálytársai számára.
3: Talán az 5. osztályban, amikor ez a ugrás történt, akkor pár tananyagot nem úgy értettem, azért a tanítónő akkor sokat segített, de úgy másképp nem találtam semmit olyan nagyon nehéznek, vagy hogy másképp néznék arra, úgyhogy nem volt semmi olyan, hogy nagyon-nagyon nehéz lenne.
8: Annak ellenére, hogy az anyanyelved szlovén, te nagyon szépen folyékonyan beszélsz magyarul is, ezt hogy sikerült elérned, minek köszönhető?
3: Az apunak és a mamának meg a papának, hiszen mind a ketten Dobronakon éltek, és az apu is, és ők még mindig magyarul beszélnek velem, úgyhogy azért nagyon hálás vagyok, hogy még mindig tartják ezt a beszédet velem magyarul.
1: Sikerült mind a 8 évet kitűnő tanulmányi eredménnyel befejezned. Ez nagyon sok munkát jelentett, nagyon sok lemondást.
3: Mikor mentem valami versenyre, vagy valami olyanra, akkor többet kellett arra készülnem, de úgy tanulni normálisan eléggel tanultam, amennyire szükségem volt. Ahol láttam, amit nem értek, abból akkor többet tanultam, de másképp akkor normálisan, amennyit kellett.
1: Mi fog leginkább hiányozni az általános iskolából?
3: A barátok, meg ez az egész iskola, úgy mint társak, meg tanárok is sokan.
1: Te vagy az egyedüli az osztályból, aki kollégiumba indulsz.
3: Rusebe kémiai középiskolába folytatom, és ott an internátusban leszek. Tovább még a doktorátot és magisztériumot szeretnék végezni kémiával.
1: Még egy fiú is megosztotta élményeit.
12: Ja sem Lan Recek, star sem 14 let. O, fajn je blo. Dosti fajn trenutkov, eni dobri, eni slabi.
1: A 14 éves Lán Recek elmondta, hogy szép volt az általános iskola. Elárulta, hogy voltak az örömteli pillanatok mellett kevésbé kellemesek is. A leginkább a közösség fog neki hiányozni. Sokat tanult a 9 év során. Ősztől pedig Ljutomerben folytatja tanulmányait, a médiatechnikus programba iratkozott. Ezen belül is a számítástechnika áll hozzá a legközelebb. Mondták a végzősök, akiknek mi is azt kívánjuk, hogy találják meg azt, ami boldogítja őket.
13: A Kultúregyesületek Községi Szövetsége szervezésében 16. alkalommal rendezték meg a Kultúregyesületek bemutatkozása, a Nemzedékek közti együttélés a Kultúregyesületekben című találkozó Gyertyánosban. Botka Ágnes összeállításában először Göncz Vaupotics Elvirát, a szervezet elnökét kérdezte.
14: 3-4 éve a Horvát Egyesület nyári színpadán szoktuk megszervezni, de valahogy mindig úgy alakult, hogy kis esőt kaptunk majdnem minden éven, és ahogy az idén nézegettük az előrejelzéseket, hát nem volt valami kecsegtető, ezért úgy döntöttünk, hogy akkor valamilyen termet választottuk, és Gyertyánosra esett a döntés, mivel elég nagy a terem, és be tud fogadni kb. 100 szereplőt, hiszen a mai találkozón 95 szereplő mutatkozik be, 9 egyesületből, és talán a kultúrotthon nagy lett volna, de egy ilyen terem úgy gondoltuk, hogy éppen megfelelő.
15: Ez több vagy kevesebb az előző évekhez viszonyítva?
14: Hát változó, hiszen volt már 12-13 csoport is, de volt kevesebb is. Tehát ez attól is függ, hogy milyen programok vannak, ha tegnap szerveztük volna meg, akkor lehet, hogy egy-két csoporttal kevesebb lett volna, hiszen tudjuk, tegnap bérmálás volt, Hármas Malomban rendezvény, sőt, máshol is különféle programok. Ma is természetesen turnisen búcsú, kódban búcsú, de azért mégis a kapcaiak, kótiak, turnisaiaknak sikerült úgy megoldani, hogy jelen lehetnek a rendezvényen.
16: Én a Radamosi énekkarnak lépek fel, és a Radamosi Kultúregyesületet képviselem. Éneklünk egy szlovén és egy magyar dalt, mind a kettő népi. Nekem nem kell annyiszor járnom próbára, mert másabb népdalcsoportokban is járok, és azért legtöbb éneket már ismerem.
15: Igen, szabad a neved.
16: Dragosi Csiba.

0: Gyurica Ilona, a szakmai vezetője a Völgyi Falusi Petőfi Sándor Művelődési Egyesületen belül működő énekkarnak, amely tavaly ünnepelte meg 3 évtizedes fennállását, és mint kiderül, nem aggódnak az utánpótlás miatt.
1: Völgyi faluból érkeztünk, bemutatunk egy muravidéki csokrot, az, amit most újan tanultunk, most első belépünk vele, itt megpróbáljuk. Ez az új csokor, hogyan mondjam meg, valamikor tavaly volt nálunk ilyen találkozó gyerekek is, ott még mink is, ottan tanultuk abba 2 napba. És akkor úgy gondoltam, hát miért nem, még egy éneket hozzáteszünk, és megvan egy rendes csokor. Tábor volt nálunk Völgyi faluba. És volt, aki egy tanító, aki tanított bennünket, és akkor a gyerekek is tudják, meg mink is tudjuk. Jelenleg van 2 kislány is, csak az a 2 kislány, egyik az lehet, hogy máma eljön, más meg egy kisfiú. Hát az, ami most iskolás, most kiléptek be, talán még nem értek velünk semmi se föl. 7-en vagyunk mi másképp.

0: Cici Fire Combat 2026. Ilyen fantázianév alatt futott az idei, immár negyedik ifjúsági kupaviadal, amelyet a Hídvég Bánutai Öte szervezett az érdeklődő korosztályos két fős kis csapatoknak. Akik nem jöttek meg és eljöttek, azok sok újat tapasztalhattak, bizonyíthattak, és nagyon jól szórakozhattak vasárnap délelőtt a hídvégi labdarúgópályán. Szabó Márk riportja.
1: Tomsics Teodorral beszélgetünk, Bánuta Hídvég öte elnökével, és itt egy nagyon érdekes pálya van mögöttünk, meg ugye már a megnevezés is Cici Fire Combat.
2: Tavaly megígértem, hogy lesz egy újdonság, úgyhogy most sikerült is. Egy tiszta főállás, tiszta másik sorrend, nehézség, meg tiszta másképp néz az egész kő.
1: Viszont nem kell tőle félni, mert hogy végül is ez mind ismerős dolog.
2: Ez mind, ami itt van, az egyedül a medot, a markot nem tudja, ja, az nem volt, meg a gumik talán nincsek benne, a többit még minden gyerek már ismer.
1: Ezeket a dolgokat ismerik a kvízről, az orientációról,
2: igen,
1: a versenyről.
2: Az egy versenypályán, ami van most a pionieroknak, itt benn van a orientáció, a kvíz, meg a normális verseny, amit a Zvezda organizál. Úgyhogy minden benne van, még kicsit hozzá van teve, hogy érdekesebb legyen.
1: És hogyha már ilyen érdekes, akkor jöttek is sokan, vagy pedig mégis egyesek megijedtek ettől a kihívást?
2: Érzésem szerint megijedtek, mivel hogy ez újdonság, még senki nem látta. Pár egy lett újonnan, együtt a magyarok kértik, hogy fordítsak át az egészet. Magyarországról volt egyletet hítunk, átfordítottak, de akkor is azt mondták, hogy ők nekik ez kicsit nehéz. A horvátok is átkérték, hogy együttek még nézni, de akkor se döntöttük el, hogy együttnek még illet nem láttok. Az a gond, hogy még ilyen nem találkoztak.
1: Szóval akkor végül is a szövetségünkből vannak ki csapatok.
2: Igen, a legtöbb a mi szövetségünkből van. Azok a mentorok hozták el a gyerekeket, akik nem féltek újdonságtól, inkább úgy mondom.
3: Mondja a szervező öte elnöke. A hídvégi pályán a napokban lehetett gyakorolni is. Végül Hosszúfalu Csente, Kapca, Strehóci és a hazai egyesület pionír ifjei és gyakornokai jöttek el kettes kis csapatokban. Az érdeklődést a Hídvég Bánutaiak modern, aktív, facebookos, drónos, GoPro kamerás, reklám és design kampánnyal keltették fel. Az akadálypálya muravidéki szinten is újszerű volt. Osztrák példa alapján készítették el.
4: Dániel magyar vagyok, Hosszúfaluból, Csentibe vagyok, tűzoltó most már 2014 óta.
1: Fiatalokkal dolgozni nem mindig olyan könnyű. Kell nekik, ugye legyen kedvük, meg oda kell figyeljenek, kell őket fegyelmezni is.
4: Most hála Istennek, hogy hosszú év után összetudtuk szedni újra a pionír csapatot. Még egyelőre, amit dolgoztunk velük, még szépen hallgatnak, nincs velük valami nagyobb probléma. Igaz, párszor hozzá kell szólni valamit, hangot megemelni, vagy valami, de másképp meg gond nincs velük úgy. Most egyelőre vannak hatan, sajnos már a ketten lebetegedtek, nem bírtak részt venni.
1: És mik a célok velük? Ugye tudjuk, hogy vannak itt még kvíz, orientáció, szövetségi verseny, úgyhogy azért sok minden vár rájuk, meg ugye haladhatnak tovább is, hogyha bírják ezt a tempót.
4: Ez volt idén az első versenyik. Most pedig jövőre lesznek ezek a nagyobb versenyek. Gyakorolni fogunk velük, aztán minden jobb eredményre kell őket rá biztatni. Oda teszik magukat.
3: A csenteiek most léptek a dicséretes útra, míg a kapcaiak már nagyon szépen haladnak a fiatalokkal az utóbbi években. Ennek egyre jobb eredményei is vannak. Herzsenyák Krisztián az egyik mentorjuk.
5: Többen is foglalkozunk a fiatalokkal, úgy, mint én magam, akkor a Fifonya Szilvia is tanítja a gyerekeket, valamint Szabó Doris és Szabó Szánya jöttét is belevezettük az egészbe, hogy van neki kedve, van neki tehetsége, és a fiatalokat már tanítjuk ahhoz, hogy a legkisebbnek adják át a tudásukat.
6: És ma hányan vagytok?
5: 10 gyerek lép föl, pionír csapatban volt 3 csapat, egy ifjúsági csapat, és egy csapat gyakornokok, igen.
1: A munka az nagyon szépen beindult Kapcán.
5: Ez igaz, hogy nem most egy éves munka, hanem ez több éves munka. Mi törekedünk, hogy hogyan bírjuk őket összehozni, kollégák és iskolába összüt járnak, és akkor így egyik a másikáktól megkérdezik, hogy kinek van kedve, kinek nincs kedve. Nem tudom, mit nem bírunk nekik ígérni, mert hát csak egy egyled vagyunk, úgyhogy próbáljuk őket megtanítani, ahogyan legjobbot tudjuk, és így.
7: Szabó Szánya vagyok, Kapcáról.
1: Foglalkozol a fiatalokkal, de magad is versenyeztél.
7: Kezdtem már, amikor még gyerek voltam, és ez most valahogy bennem maradott, a tűzoltóság és ez minden.
1: Kikkel foglalkozol, a legkisebbekkel?
7: Igen.
1: Hányan vannak?
7: Picikből 5 van, és ezért megyünk olyan versenyekre, ahol 3 versenyeznek.
1: Hallgatnak rád?
7: Igen.
1: Lányok ügyesebbek, vagy a fiúk?
7: Fiúk.
1: Magad is versenyzel, és most már mind gyakornok.
7: Igen.
1: Hány éves vagy most? 18?
7: 18.
1: Milyen volt ez a mai pálya?
7: Elég fárasztó.
1: Mi volt benne a legnehezebb rész? Főleg ugye lány létedre itt kell cipelni is.
7: Igen, az is, meg a mászás is. Átjarjett ruhan.
1: Ki volt a párod?
7: Niko Kocet kapcáról, ő pedig 19 éves.
1: Mennyi volt a hiba?
7: Elég jó volt, csak 3 hívánk volt.
1: Máshol is szoktál részt venni így versenyekben?
7: Még asszonyokkal is. Ott a meg 9-en vagyunk.
1: Nagyon jó, és valami képzésekben is részt veszel?
7: Igen, el akarok jutni a mentorig.
3: Szánya tehát szorgalmasan járja a képzéseket is, fejlesztve tudását. A kapcaiak pedig az országos orientációs versenyre is kijutottak. Szeptemberben Ljubljanában képviselik majd szövetségüket, községüket és kisfalujukat is.
6: Fülező Ájda vagyok.
1: Már a legnagyobbak közt szerepeltél, tehát a gyakornokok között.
6: Igen, úgy van.
1: Kivel voltatok egy csapatban?
6: Mojcával, barátnőmmel.
1: Ti barátnőknek beszélitek, hogy ez egy ilyen érdekes dolog, és akkor ezt fogjuk mit csinálni?
6: Igen, mindenki, aki a csapatban van, nagyjából társalgunk. Általános iskolába egy osztályba jártunk.
1: Végig jártad a kicsiknek való dolgokat is?
6: Nem, most vagyok 3. évet itten, és nem voltam még a kicsiknél.
1: Szépen bele tudtál jönni enélkül is?
6: Igen, igen.
1: Lemaradást ez nem jelent, később is lehet csatlakozni.
6: Igen, persze.
1: Na és akkor ez a mai hogy sikerült? Hogy tetszett a pálya? Milyen volt az eredmény? Mi volt a legnagyobb probléma?
6: A pálya az nekem nagyon tetszett. Az elején nehéznek nézett ki, de nem is annyira. Egy hibát, amit tévesztettem, az a sugárcső volt, tehát nem kötöttem jól össze, de szerintem a többi dolog elég jól ment. Sokat gyakoroltunk. Meg vagyunk elégedve, szerintem csak az a fontos, hogy itt voltunk és kipróbáltuk, egy új dolog nekünk is.
3: Zoya Ájda Zsizsek Mojcával az egyike volt a 3+1 gyakornok csapatnak. Az ifiknél 3 csapat indult, míg a pioníroknál 19. A legkisebbeknél hosszúfalusi duó nyert és lett a második is. A nagyobbaknál hazai sikerek születtek.
1: Gáromeóval beszélgetünk, a GPO, vagyis a községi parancsnokságnak a parancsnokával, és most itt egy kicsit újdonság van, ön bíróként is ma itt közreműködik.
8: Örülök neki, hogy vannak olyan illetek, akik foglalkoznak ilyen versenyekkel, az ifjúság csapatokkal. Össze-vissza 25 csapatunk részt vett ma ezen a versenyen. Különféle feladatokat kell nekik megoldani, meg vannak azok a standard gyakorlatok is, ami a versenyekben vannak, de ez mind csak egy plusz tudás előbbre a mi ifjúságunknak.
1: És milyen eddig ugye a benyomás? Most már jó pár csapat végigment, főleg a kisebbek közül.
8: Meg vagyok lepődve, hogy azok képes, hogy nem is volt valami nagy időnk arra, hogy fölkészülnek erre a versenyre. Ahogyan látom, nagyon komolyan vették ezt a versenyt, és örülök neki, hogy nagyon jól működik az egész dolog.
3: Gáromeó még hozzátette, hogy bármelyik egyesület szervezhet ilyen vagy ehhez hasonló kupát. Ezt a vezetőség szívesen is fogadná. Azt is reméli a parancsnok, hogy az idei példán felbátorodva jövőre még több csapat kap kedvet az innovatív Hídvég Bánutai kupán való részvételre. Úgy a szövetségen belülről, mint kívülről is.
0: Kedves hallgatóink, a hétfői terepjáróban Gerebic Bettina, Szőke Krisztina, Botka Ágnes és Szabó Márk összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: A hét zeneszáma.
1: Nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni.

Meghallgattuk a 7 zeneszámát is már ebben az órában, de még egy kis zenére jut időnk, most 3 perccel múlt el 3:44. Aztán 4 órakor majd híreket hallhatnak itt a Muravidéki Magyar Rádióban, a következő órában pedig még a zenék közt lesz Zöld Zóna és Gyerekgondolatok is természetesen. Aztán még némi zenével érkezünk majd el 17 órához, amit majd egyébként a 17 órai híreket követően egy zenés óra követ, 18 órakor a Napi Krónikát, aztán a Zenében Otthon című összeállítást hallgathatják meg, mindez még 7 óra előtt, tehát a vezetett műsor részben. Talán feltűnt, hogy egy-két műsor hiányzik, szabadságra mentek a műsorok a következő 13 hétben, tart a nyári műsorséma. Műsorrend itt a Muravidéki Magyar Rádióban, ez annyit hoz, hogy egy kicsit könnyedebb, lazább a műsor struktúra, és sokkal-sokkal több időnk lesz zenét hallgatni. No, de egy felhívás következzék még a következő zeneszám előtt. A Lendvaközségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség idén is megszervezi a Nemzetközi Halászléfőző Versenyt. Erre július 4-én szombaton 13 órától kerül sor itt Lendván, a Kubis szálloda és a Bella Venecia közötti parkolók területén. Akik szeretnék próbára tenni főzőtudományukat és megmérettetni magukat a halászlé készítésben, június 22-ig jelentkezhetnek a versenyre. A részvétel ingyenes, nevezési díj nincsen. A nevezési lap letölthető a www.lendva.info honlapról, vagy személyesen is igényelhető a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség irodájában. További információ a Nemzeti Önkormányzati Közösség irodájában. További információ a szervezőknél kérhető. Minden érdeklődés.

szíved meg a szemed, ahol a fény még valódi. Az a szíved meg a szemed, régóta nézem, ahogy éltek. Minden nap új fantomtól féltek. Nem mertek lépni, meg élni. Nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába. Úgyis menekülsz a piába. Úgyis menekülsz a drogba. Saját magad döntöd így romba. Minek vagy még azzal a lányjal? A közben csetesz ezernyi mással. A közben a másikat kívánod. Szerinted milyen a világod? Szerintem inkább legyél korrekt. A dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, aludtam sokszor. De a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell. Csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni. Csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi. Az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal? Hogyha megbánt minden szavával. Hogyha nem is ilyet akart. Mert sok a zseton, meg olyan kivart. Hey. Ne dobd ki az idődet. Mert találodkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év. Lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia Fanka, Deli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága. Nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit. Csak tudj ölelni, gyere, hogy egy pacsit. Na mi van a ver, ugye így is lehet. Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell. Csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni. Csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi. Az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az apád. Ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád. De ha lesz majd egyszer egy saját babád. Te csináld máshogy, szeresd jól. És ne feledd, az élet kicsit rock and roll. Kell a tánc, meg kell a buli. Hogy a fejedben oldódjon fel a ramazuri. Jött egy felhő, meg Budapest várat. Ott

összes szint. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Ej, nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázhatsz magadra, és úgy vigyázhatsz másokra. És testvér, alkoss, találj haza, add oda magad, saját magadnak. Funkadeli, földbolygó, egyenesen az éjszakából.

0: Ako moje srce slomiš, ako moje srce slomiš lako.
1: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenésest Vlado Kalemberrel, Asre Börme Krilával, valamint Burjánával és együttesével.
2: Zakuni se ljubavi na ramenumo.
1: Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.
3: Mindennapi jólét tudományos alapokon egyszerű megoldásokkal. Érdekli, hogyan őrizheti meg egészségét, vitalitását és szervezete regenerációs képességét hosszú távon? Jöjjön el június 16-án kedden 17 órára Lentibe a Flavinárium stúdió ingyenes előadására. Szakemberek beszélnek közérthetően az egészséges öregedésről, saját őssejtjeink szerepéről, a krónikus gyulladások csökkentéséről és az érrendszer védelméről. Hasznos információk, gyakorlati útmutatás és személyes hangvételű konzultáció várja az érdeklődőket. További információ és jelentkezés a Lenti Flavinárium Facebook oldalán.
4: Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel meghív mindenkit fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségére. A program június 20-án, szombaton 16 óra 30 perckor a Tűzoltó otthonnál induló ünnepi felvonulással kezdődik. Majd az egykori óvoda udvarán hivatalos ünnepséggel folytatódik. 19 órától Tűzoltó vál a New Casino zenekarral. Gazdag tombola, finom ételek és italok, valamint jó hangulat várja a vendégeket. Mindenkit szeretettel vár a 100 éves Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A szakszervezeti központok támogatják a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítására vonatkozó népszavazás kiírására irányuló kezdeményezést és az aláírások gyűjtését. Úgy vélik, hogy a javasolt módosítások sértik az állami intézmények hatáskörei és az egyének jogai közötti egyensúlyt, mivel megszüntetik a vizsgálatot elrendelő törvény alkotmánybíróság előtti megtámadásának jogát. A szakszervezetek közös nyilatkozatukban azt írták, hogy a hatékony jogvédelemhez, a döntéshozatalban való részvételhez és a véleménynyilvánításhoz való jog fontos civilizációs vívmány, amely megvédi az egyént az állam önkényességétől és erősíti az intézményeibe vetett bizalmat. A törvény május végén elfogadott módosítása többek között korlátozza a vizsgálatot elrendelő törvény alkotmánybíróság előtti megtámadásának lehetőségét. A vizsgálat alá vont személyeknek már nem lenne ehhez lehetőségük. A mezőgazdasági és erdészeti kamara, valamint az erdészeti intézet figyelmeztet a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási munkák során fennálló baleset veszélyre, különösen a viharkárok utáni mentés során. A megfelelő védőfelszerelések használatának szükségességére, mivel ez megelőzheti a súlyos sérüléseket és haláleseteket. Évente több mint 20 ember hal meg ilyen jellegű munkák során, idén május végéig pedig már 12 ilyen eset volt. Fontos, hogy a károk helyreállításakor minden biztonsági intézkedést figyelembe vegyünk, hangsúlyozta Józsepot Gorsek, a kamara elnöke. Az elemzések azt mutatják, hogy a mezőgazdasági és erdei munkavégzés során halálos sérüléseket szenvedettek többsége, mintegy 70%-a, semmilyen képzésben nem részesült az erdei biztonságos munkavégzésről, és nem is használt személyi védőfelszerelést. Bár megszületett a megállapodás az iráni konfliktus lezárásáról, és ismét megnyílhat a hormozi szoros a nemzetközi hajóforgalom előtt, az energiaszektor szereplői szerint nem várható azonnali fordulat az olaj- és gázpiacon. A szakértők úgy vélik, hogy a kitermelés, a szállítás és a feldolgozás újra szervezése hosszabb időt vehet igénybe, ezért az energiaárak tartósan magasabb szinten maradhatnak. Az elemzők szerint azok az országok kerülhetnek kedvezőbb helyzetbe, amelyek alternatív szállítási útvonalakkal vagy vezetékes infrastruktúrával rendelkeznek. A bizonytalanságot tovább növeli, hogy az energetikai vállalatok csak akkor hajlandók jelentősebb beruházásokat és újraindítási programokat elindítani, ha a térség stabilitása tartósnak bizonyul. Sport. Szlovénia rendezi a 2028-as U20-as kézilabda Európa-bajnokságot, jelentette be a Kézilabda Szövetség. A kölni Bajnokok Ligája döntője mellett, amelyet a Barcelona nyert meg, az Európai Kézilabda Szövetség igazgató tanácsa úgy döntött, hogy Szlovénia ad otthont a jövő évi rendes EHF kongresszusának is.
2: Időjárás.
1: Délután változóan borult időre kell számítani, nyugaton még várhatók helyi záporok, zivatarok, élénk lesz a keleti irányú szél, a tenger melléken enyhe a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Baleset miatt akadozik a muravidéki autóút forgalma a Lendva leágazáson Muraszombat irányában. A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást, estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok következtében egy sávban folyik a Steyr autópálya forgalma, Szlovenske Konyice és Drámje között mindkét irányban.

0: ilyen.
1: Zöld a rét már megint, kék az ég már nekint, előtted égek, pedig tudom, hogy égsz.
0: Ilyen. És ilyen is.

0: legváltozatosabb zenék a Muravidéki Magyar Rádióban. Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld Zóna hallgatóit. A nyugat-magyarországihoz és a burgenlandihoz hasonló helyzet más országokban is előfordulhatott, és könnyen megismétlődhet. Európa számos területén található aszbesztes kőzet, az uniós döntéshozók pedig egyelőre nem léptek a régóta ismert szabályozási hézaggal kapcsolatban. Erről szólunk a mai részben a humus.hu cikke nyomán. Álmomban sem gondoltam volna, hogy éppen nálunk fog kirobbanni ez a botrány, mondja dr. Weisburg Tamás geológus, az ELTE egyetemi docense. Magyarországon nincsenek aszbesztes kőzetek, a trianoni döntéssel az összes ilyen terület a határainkon kívülre került. A tanár úr szkafanderben, maszkban, nagyítóval és kalapáccsal felszerelkezve terepgyakorlatot tart diákjainak Szombathelyen az aszbesztes kőzettel szórt utcákon. Az új építésű lakónegyedben jellegtelen családi házak, a puszta kerteket körülvevő olcsó fémkerítések és városi terepjárók között keresgélik a köveket a nebulók. A síthalmokon pipacs virágzik, fák sehol. Az utcákba csak az ott lakók hajthatnak be, de ők is csak lépésben. Ám az előző napok esőzései ellenére még így is porzik az út utánok. Az utólagosan, mesterségesen hozzáadott aszbesztet tartalmazó termékek kereskedelme régóta tiltott az Európai Unióban. Ilyenek például a régen közkedvelt hullámpala tetők is. Tilos az aszbeszt célú, azaz az aszbeszt kinyerésére irányuló bányászat is. Ám nem tilos a bányászat akkor, ha nem az aszbesztet, hanem az azt tartalmazó kőzetet szeretné valaki kibányászni. Azt értik nehezen az emberek, hogy az aszbeszt nem egy másik anyag, hanem maga a kőzet, magyarázza dr. Weisburg Tamás. Tehát az aszbeszt az bizonyos kőzeteknek a morfológiai megjelenési formája. Ugyanabban az ásványban lehetnek aszbesztes és nem aszbesztes részek is. Az aszbeszt szinte felfoghatatlanul vékony szálakból áll, amelyeknek még nagyító alatt sem látható a pontos méretük. Ami egy szálnak látszik, az valójában egy több ezer szálból álló köteg. Az aszbeszt nem mérgező, idézőjelben csupán azért jelent veszélyt az egészségre, mert a szálak külső behatása további szálacskákra esnek szét, és finom szemcsés porként a levegőbe, majd onnan a tüdőbe kerülhetnek. Ott pedig nem bomlanak le, hanem gyulladást okoznak, ami hosszú távon daganatos betegséget okozhat. Az Európai Unióban tilos aszbesztet bányászni, tehát ha azért bányásszák a kőzetet, hogy utána kinyerjék belőle az aszbesztet, az nem engedélyezett, mondja dr. Weisburg Tamás. Hogyha ezek a burgenlandi bányák aszbeszt bányászatra kértek volna engedélyt, akkor azt nem kapták volna meg. De nem aszbesztet bányáztak, hanem zúzott követ bányáztak, ezt sajnos nem tiltja semmi. A geológus szerint egy bánya nyitásakor vagy üzemeltetésekor nem kötelező olyan geológiai vizsgálatokat végezni, amelyből szükségszerűen kiderülhet, hogy aszbeszt van azon a területen. A bányászat mellett a másik lényeges kérdés, hogy forgalomba lehet-e hozni az ilyen kőzetet. Weisburg szerint sokan a természetes kőzetre is azt a szabályozást próbálják ráhúzni, ami a hozzáadott aszbeszt tartalmú termékekre vonatkozik. Ez utóbbiak esetében ugyanis egyértelmű a tiltás. Azonban a jog szerint a zúzott kő nem egy termék, hanem egy anyag, ezért más szabályozás vonatkozik rá. A jelenlegi európai szabályok pedig nem tiltják alapból kötelező érvénnyel az aszbesztes kőzet kereskedelmét, mondja a geológus. Bizonyos korlátozások azonban az anyagokkal kapcsolatban is léteznek, részben ezek vezettek a burgenlandi bányák bezárásához is. A burgenlandi hatóság 2025. decemberében zárt be 4 kőbányát, egyelőre nem tudni, hogy véglegesen-e. A helyzet kezelésére a tartományi önkormányzat környezetegészségügyi, jogi, közigazgatási szakértőkből és kutatókból álló munkacsoportot hozott létre. Eisenstadtban András Temmel hivatalvezető helyettes, aki a tartományi önkormányzatot képviseli a munkacsoportban. Temel azt mondja, hogy a bányák vizsgálatát egyrészt levegőminőségi mérések alapján javasolták a hatóságoknak a szakértők. Másrészt az Európai Unióban idén január 1-ével szigorodtak az aszbeszt kockázatnak kitett munkavállalók védelmét célzó előírások, előtte pedig vizsgálni kellett, hogy betartható-e az új munkavédelmi határértékek. Az aszbeszt esetén csak egyetlen konkrét mérhető határérték létezik, ez pedig a munkavállalókra vonatkozó munkavédelmi határérték, mondja Temmel. 2025. decemberéig a határérték 100 ezer szál volt köbméterenként. A munkaügyi felügyelőség rendszeresen ellenőrizte ennek betartását, és a bányák meg is feleltek az előírásoknak. A határérték januártól 10 ezer szára csökkent, és 2029-től még tovább szigorodik majd. A bányák bezárását elrendelő végzésből kiderül, hogy a hatósági vizsgálat jelentős mértékű aszbeszt jelenlétét mutatta ki a négy kőbányában. Ez lényeges eredmény, mert bizonyos koncentrációt meghaladó aszbeszt tartalom esetén mások az uniós szabályok, ugyanakkor különböző szereplők ezeket a szabályokat is különféleképpen értelmezik. Az EU-ban 0,1 tömegszázalékos koncentráció felett kötelező címkézni a termékeket és az anyagokat is, azaz a címkén fel kell tüntetni, hogy az anyag aszbesztet tartalmaz, mondja Andreas Temmel. Az aszbeszt tartalom meghatározása és a címkézés a bánya feladata, tehát ha bármelyik kötelességüket elmulasztották a módban, azért őket terheli a felelősség. Jelenleg vizsgálatokat végzünk, hogy kiderüljön, fennáll-e a címkézési kötelezettség. Másként vélekedik erről a Greenpeace. Stefan Stadler, a Greenpeace Ausztria tudományos és tényfeltáró elemzője az átlátszó megkeresésére azt válaszolta, hogy az aszbesztet 0,1 tömegszázalék felett egyértelműen a karcinogén, tehát rákkeltő kategóriába sorolja a rendelet, a karcinogén anyagok kereskedelmét pedig tiltja. A Greenpeace szerint az aszbesztes kőzet esetén is a karcinogenitásra vonatkozó előírásokat kellene alkalmazni, legalábbis a 0,1 tömegszázalékos határ felett. Az illetékes osztrák minisztérium a Burgenlandi tartományi önkormányzatnak írott levelében akként foglalt állást, hogy bár a forgalomba hozatalt illetően nem egyértelmű az uniós szabályozás, feltételezhetően a hatályos jogszabályokkal is megakadályozható lett volna a Burgenlandban természetesen előforduló aszbeszt környezetbe jutása. Persze nem arról van szó, hogy nincs olyan jogi szabályozás, amibe valahogy bele lehet ezt gyúrni, mondja dr. Weisburg Tamás. A probléma az, hogy nincs egyértelmű tiltás. A tagországok nem kötelesek az uniósnál szigorúbb jogszabályokat alkotni, a hatóság pedig általában csak akkor lép, ha kényszeríti valami arra, hogy lépjen. Weisburg arra számít, hogy valakire rá fogják húzni a vizes lepedőt, és lesznek büntető eljárások. Akit meg lehet fogni, és meg fogják fogni valószínűleg, az a bánya tulajdonos. Szerintem valószínűsíthetően a címkézési kötelezettséggel kapcsolatban. Lassan elkészülnek a szakértői jelentések, mondja már Andreas Temmel, a Burgenlandi tartományi önkormányzat hivatal vezető helyettese az átlátszónak. Mivel itt országos szintű törvényekről van szó, a hatóságokkal közösen egyeztetni fogunk az illetékes minisztériumokkal. Terveink szerint június végéig döntés születik a bezárt kőbányák sorsáról. A négy bezárt burgenlandi kőbányát tömörítő bányatársulás szerint sem a Greenpeace által Ausztriában, sem pedig a Magyarországon elvégzett mérések nem a megfelelő módszertan szerint történtek, a mérési eredmények nem hihetőek. Az a benyomásunk, hogy vagy szakszerűtlenül végezték ezeket, vagy szándékosan hamis értékeket tettek közzé, írták. Helyszíni szemlevételezés alapján úgy vélik, hogy például a Szombathelyen talált zúzott kövek, egy kivételtől eltekintve, nem az ő bányáikból származnak, és határozottan visszautasítják azokat a vádakat, miszerint bármilyen dokumentációt meghamisítottak volna. Nem szabad összekeverni a hozzáadott aszbeszt rostokat az ásványokban természetesen előforduló rostokkal, mivel ez utóbbiak szilárdan kötöttek a kőzetben, ezért ártalmatlanok, írták. Megjegyezzük továbbá, hogy az emberek levegőt lélegeznek be, nem köveket. A bányatársulás minap kiadott közleménye egy német professzorra hivatkozva állítja, hogy Burgenlandban senkinek sem kell félnie az érintett bányákból származó kövektől, akár parkolók vagy utcák burkolataként, akár utak alapjaként használták azokat. Kis kereséssel könnyen kideríthető, hogy a hivatkozott, nemzetközileg elismert szakértő professzor kőbányászatban is üzleti érdekeltséggel bír. Amíg az aszbesztes kőzet a hegy hasában van, addig természetesen nincs vele probléma, mondja dr. Weisburg Tamás. A gond az, hogy itt most számos településen nem csak a kőzetben mutatták ki az aszbesztet, hanem a levegőben is. Hivatalunk álláspontja szerint a kőzet jelenléte önmagában nem jelent veszélyt, lényegében akkor sem, ha gyalogosok járnak rajta, mondja Andreas Temmel. De ha már jelentősebb autóforgalomnak van kitéve, vagy nehéz tehergépkocsik járnak rajta, az mindenképpen gondot jelent, mert akkor már törik a kőzet. Mi úgy gondoljuk, hogy a forgalmas utakat mindenképpen valamilyen szilárd burkolattal kell ellátni építéskor. Amikor ezek a nagyon-nagyon picike szálacskák finom szemcsésporként bekerülnek a levegőbe, és így a tüdőnkbe, a léghólyagok és esetleg a mellhártya régiójába, onnan már nem nagyon tudnak kiürülni, mondja Harmantóth Erzsébet geológus, az ELTE természetrajzi múzeumának igazgatója a múzeum ásványokkal teli üvegvitrínjei között. Ezek kémiailag is ellenálló szálas ásványok nem bomlanak le a tüdőnkben, és idővel hegesedés, gyulladást okoznak. Ezáltal rontják a légzőkapacitást, a gázcserét, és hosszú távon az állandó gyulladás elindíthatja a hibás sejtosztódást, a mutációt és a daganatképződést is. Két daganattípus van, az egyik a tüdőrák, amit nagyon sok minden okozhat, a másik pedig a savós mellhártya daganat, amelyet gyakorlatilag csak az aszbeszthez kötnek az orvosok. Az egészségügyi kockázatok szempontjából elsősorban az aszbesztet bányászó vagy feldolgozó munkások veszélyeztetettek. Azok, akik poros körülmények között nem megfelelő munkavédelmi felszereléssel dolgoznak. Minél hosszabb ideig és minél nagyobb mennyiségben lélegzi be az ember az aszbesztes port, annál nagyobb eséllyel fejlődhet ki valami ehhez kötődő betegsége, akár több 10 év lappangási idővel, mondja a geológus. A probléma tehát adott, napvilágra került, a megoldás viszont még várat magára. Ennyit az aszbeszt ügyről. Kedves hallgatóink, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.
0: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.

0: Szara, te szeretsz főzni? Mondta Mihály, hogy főztök is a csoportba. Szereted a főzést itt?
1: Igen.
0: Lehet a legfinomabban elkészíteni, mit tudsz?
1: Levest...

0: makaronit.
1: És itt vannak itt figurák, amelyeket itt lehet itt tényleg így megfőzni, tehát itt játszásiból ezeket az ételeket?
0: Igen.
1: Tényleg, Eva? És otthon is ezt tudjátok úgy játszani, hogy már az igazi konyhába ezt megcsináljátok?
0: Igen.
1: És segítesz anyukát?
0: Igen.
1: Miben tudsz neki a leginkább segíteni?
0: Akkor...

0: lakot, meg a késokat.
1: Nagyon ügyes vagy. Mit mond anyukád neked ilyenkor?
0: Hogy ügyes vagyok.
1: Nagyon jó ezt hallani.

Egy perc múlva 3:45 lesz. Az időkép írja, hogy holnap lesz 2026 legkorábbi napkeltéje. A nappalok azonban még a vasárnapi nyári napfordulóig hosszabbodni fognak. Magas aljára a nap az égen, délben a napsugarak vízszintes talajjal bezárt hajlásszöge közelíti az éves maximumát, ami a nyári napforduló napjára esik. Idén ez vasárnap június 21-én lesz, magyar idő szerint 10:24-kor. A legkorábbi napkelte és a legkésőbbi naplemente időpontja azonban nem esik egybe ezzel a nappal, és ez persze nem ritkaság. Leghamarabb június 16-án, azaz holnap emelkedik a horizont fölé a nap, ami a magyar fővárosban 4:45 jelent, az ország keleti pontján 17 perccel korábban, a legnyugatibb ponton, felső szölnökön pedig 14 perccel később kell majd égi kísérőnk. Az év leghosszabb nappala pedig vasárnap lesz, ez lesz a nyári napforduló, a legkésőbbi naplementére viszont egészen június 26-áig várni kell, érdemes tehát követni a napjárását is az égen, hogyha érdekel persze bennünket ez a dolog. Ennyit érdekességképpen, ahogy említettem, az időkép oldaláról, és már is zenékkel folytatjuk tovább, most 3:45 van, 5 órakor jönnek majd a friss hírek.

0: Ako moje srce slomiš, ako moje srce slomiš lako.
1: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenés est Vlado Kalemberrel, Aszre Börve Krilával, valamint Burjánával és együttesével.
2: Zakúni se ljubavi na ramenumo.
1: Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Radenska a következő évtől kezdődően nem palackoz Pepsi márkájú italokat. A vállalat bejelentette, hogy a partner portfóliójában bekövetkezett változás tovább erősíti stratégiai fókuszát saját márkáinak és alapvető üzleti tevékenységeinek fejlesztésére. Azt is megjegyezte, hogy hosszú távon a változás lehetőséget jelent a teljes Kofola csoport számára, amelynek a Radenska Adriatic is része, hogy tovább erősítse saját üzleti modelljét. A Radenska jelenleg egy átfogó átmeneti tervet készít elő, amely biztosítja az új helyzethez való zökkenőmentes alkalmazkodást. A felszabaduló termelési és forgalmazási kapacitásokat a saját termékek és más licencelt márkák bővítésére és gyorsított növekedésére fogják fordítani, írta az STA. Acel K. Roberts, Szlovénia új amerikai nagykövete átadta megbízó levelét Natasha Pirc Musar elnöknek, hivatalosan is elfoglalva hivatalát. Érkezésekor a médiának adott nyilatkozatban jelentette be az Egyesült Államok és Szlovénia közötti kapcsolatok megerősítését. Az érkezéséről készült videófelvételben az új nagykövet szlovénul beszélt, amelyet állítása szerint március óta tanul. Roberts, akit Donald Trump amerikai elnök választott ki a posztra idén februárban, a jövőben is folytatni fogja a szlovén nyelv tanulását, mivel arra törekszik, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen az emberekkel, és felfedezze Szlovénia kultúráját, nyelvét és szokásait. Azt is elmondta, hogy a két ország közötti partnerség szempontjából fontos időszakban foglalja el a posztot. Szlovéniát az Egyesült Államok megbízható barátjának és erős partnerének nevezte. Újabb szankciókat fogadott el ma az uniós tagállamokat tömörítő tanács az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben. A testület közleménye szerint az új csomag keretében összesen 34 személyt és 47 szervezetet fedtek fel a szankciós listákra. Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő közölte, az intézkedések célja, hogy fokozzák a nyomást Oroszországon a háború befejezése érdekében. Hangsúlyozta továbbá, hogy a szankciók az orosz hadiipar és árnyék flotta, valamint az Európa elleni hibrid támadásokat támogató hálózatok ellen irányulnak. Hozzátette, hogy már folyamatban van a 21. uniós szankciós csomag előkészítése is, és az intézkedések Oroszország energiaexportját is érintik. Sport. A szerdán kezdődő svájci kerékpárversenyen folytatja az idény Tadej Pogacar és Primož Roglič. Pogacarnak az ötnapos körverseny felkészülést jelent a 3 hetes Tour de France-ra, míg Roglič idén nem indul Franciaországban.
2: Időjárás.
1: Délután változóan borult időre kell számítani, nyugaton még várhatók helyi záporok, zivatarok. Élénk a keleti irányú szél, a tenger melléken enyhe a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Baleset miatt akadozik a muravidéki autóút forgalma a Lendva leágazáson Muraszombat irányában. A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást, estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok következtében egy sávban folyik a Steyr autópálya forgalma, Szlovenske Konyice és Drámnye között mindkét irányban. Meghibásodott jármű miatt akadozik a forgalom a Jaszaunik alagútban, a főváros felé, valamint Szlovenska Bistrica jug előtt Maribor felé.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A 21. Magyar Rádióban.

Ez volt az Edda együttes felvétele, és bár a délután folyamán már voltak programok, de érkezett még egy, és erre a hétre szól, úgyhogy mindenképpen megemlítjük. Pontosabban a hétvégén szombaton lesz a Régiséggyűjtők nemzetközi találkozója, mégpedig itt Lendván, a Színház és Hangversenyteremben, tehát szombaton 9-től 13 óráig az érintetteket, érdeklődőket szeretettel várják. Ez már a 24. alkalom, hogy ilyen nemzetközi találkozót tartanak, úgyhogy akik érintettek benne, biztosan tudtak róla, és most mások is megtudhatták ezt a hírt, illetve ezt a programot. Ha gondolják, akkor erre is el lehet majd látogatni. Egy rövidebb látogatás erejéig megnézni, hogy mit is gyűjtögetnek. A hétvégére amúgy is már melegebb időre számíthatunk, azt írják, hogy csütörtöktől jön a forróság. Hát a vasárnapi front átvonulása után nem éppen strandidővel kezdtük ezt a hetet, bár így délután eléggé normalizálódott a helyzet. Most már odébb állt ez a hűvösebb levegő a Kárpát-medence egyéb részeibe. A következő napokban Európa nagy részét forró légtömeg árasztja el. Egy fokozatosan megerősödő magassági gerinc hatására száraz, napos, anticiklonális idő veszi át az irányítást. Így napról napra egyre magasabbra kúszik a hőmérséklet. Most van, aki újongva örül neki, van, aki meg a fejét fogja, hogy mi vár ránk. Hát az igazi kánikula a hét második felében érkezik majd meg, ekkor napról napra egyre több helyen és egyre nagyobb mértékben emelkedik 30 fok fölé a hőmérséklet, és a hétvégén már 35 fok körüli maximumokra készülhetünk, sőt, az időkép nem adja alább, azt írják, hogy a legforróbb tájakon helyenként akár 36-38 fokot is mérhetünk, remélem nem azon a tájon élünk. A gyors melegedéshez egyébként sok napsütéshez társul, szerdáig még elszórtan kialakulhatnak záporok, ezt követően viszont már legfeljebb néhol frissítik fel a levegőt a záporok, illetve helyenként egy-egy zivatar, bárha nagy melegben jön, akkor abban sincsen köszönet. Akik tehát a hétvégén veszik célba a strandokat, azoknak valóban hűsítő élményt jelenthet majd a csobbanás. Érdemes ugyanakkor az erősödő UV-sugárzásra is odafigyelni, amely többfelé nagyon erős lesz, a hétvégére pedig helyenként akár az extrém erősséget is elérheti, és romlani fog majd a pollen helyzet is, úgyhogy az allergiások erre is készüljenek. Ez a mai nap volt tehát a legenyhébb, ezen a héten csütörtöktől már igazi forróság köszönt be. Hétfő, kora este van, 3:46 a pontos idő, még egy kis zenével megyünk tovább, 6 órakor a napi krónikát hallgathatják meg, utána pedig érkezik majd a Zenében otthon című összeállítás.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Donner Tímea a műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Vucsák Filip. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat. Ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A Gibanya Svoboda szerint a sikere Szlovéniáért partnerség szépen hangzó cím mögött nincs semmilyen tartalom.
1: A szakszervezeti központok támogatják a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítására vonatkozó népszavazás kiírására irányuló kezdeményezést.
2: A Radenska a következő évtől kezdődően nem palackoz Pepsi márkájú italokat, inkább a saját márkákra fókuszálnak.
1: A svájci választók tegnap elutasították azt a javaslatot, ami 2050-re 10 millió főben korlátozta volna az ország népességét.
2: Újabb szankciókat fogadott el ma az uniós tagállamokat tömörítő tanács az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben.
1: Következzenek az erről szóló részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: A Gibanye Szoboda úgy döntött, hogy nem csatlakozik a sikeres Szlovéniáért partnerséghez, mivel úgy találták, hogy egy nagyon szépen hangzó cím mögött nincs semmilyen tartalom. Június elején ők is bejelentették egy árnyék kormány létrehozását.
1: Ahogy Klemen Bostyáncsics egy sajtótájékoztatón elmondta, nagyon alaposan megvizsgáltuk a dokumentumot, és megállapítottuk, hogy valójában nincs semmilyen tartalom a nagyon szépen hangzó cím mögött. Nevezetesen ez egy felhívás, amely természetesen technikailag helyesen van megírva, de valójában egyik alprogramról sem hoz tartalmat, amely mellett úgy hiszem mindannyian szorgalmazunk, mondta Bostyáncsics hozzátéve, hogy a dokumentum semmit sem tartalmaz az oktatásról, az egészségügyről és egyébről. Ezért döntöttek úgy, hogy nem csatlakozhatnak valamihez, aminek még a tartalmát sem tudják, írta az MMC.
0: A szakszervezeti központok támogatják a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítására vonatkozó népszavazás kiírására irányoló kezdeményezést és az aláírások gyűjtését. Úgy vélik, hogy a javasolt módosítások sértik az állami intézmények hatáskörei és az egyének jogai közötti egyensúlyt, mivel megszüntetik a vizsgálatot elrendelő törvény alkotmánybíróság előtti megtámadásának jogát.
1: A szakszervezetek közös nyilatkozatukban azt írták, hogy a hatékony jogvédelemhez, a döntéshozatalban való részvételhez és a véleménynyilvánításhoz való jog fontos civilizációs vívmány, amely megvédi az egyént az állam önkényességétől és erősíti az intézményeibe vetett bizalmat. A törvény május végén elfogadott módosítása többek között korlátozza a vizsgálatot elrendelő törvény alkotmánybíróság előtti megtámadásának lehetőségét. A vizsgálat alá vont személyeknek már nem lenne ehhez lehetőségük.
0: A Radenska a következő évtől kezdődően nem palackoz Pepsi márkájú italokat. A vállalat bejelentette, hogy a partner portfóliójában bekövetkezett változás tovább erősíti stratégiai fókuszát saját márkáinak és alapvető üzleti tevékenységeinek fejlesztésére.
1: Azt is megjegyezte, hogy hosszú távon a változás lehetőséget jelent a teljes Kofola csoport számára, amelynek a Radenska Adriatic is része, hogy tovább erősítse saját üzleti modelljét. A Radenska jelenleg egy átfogó átmeneti tervet készít elő, amely biztosítja az új helyzethez való zökkenőmentes alkalmazkodást. A felszabaduló termelési és forgalmazási kapacitásokat a saját termékek és más licencelt márkák bővítésére és gyorsított növekedésére fogják fordítani, írta az STA.
0: Acel K. Roberts, Szlovénia új amerikai nagykövete, átadta megbízó levelét Natasha Pirc-Musar államfőnek, hivatalosan is elfoglalva hivatalát. Érkezésekor a médiának adott nyilatkozatban jelentette be az Egyesült Államok és Szlovénia közötti kapcsolatok megerősítését.
1: Az érkezéséről készült videófelvételen az új nagykövet szlovénul beszélt, amelyet állítása szerint március óta tanul. Roberts, akit Donald Trump elnök választott ki a posztra idén februárban, a jövőben is folytatni fogja a szlovén nyelv tanulását, mivel arra törekszik, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen az emberekkel, és felfedezze Szlovénia kultúráját, nyelvét és szokásait. Azt is elmondta, hogy a két ország közötti partnerség szempontjából fontos időszakban foglalja el a posztot. Szlovéniát az Egyesült Államok megbízható barátjának és erős partnerének nevezte.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. A svájci választók tegnap elutasították azt a javaslatot, ami 2050-re 10 millió főben korlátozta volna az ország népességét. A szavazók mintegy 54%-a szavazott a kezdeményezés ellen, miközben az ország 26 kantonja közül 25-ben már ismertették az eredményeket.
1: Ha mégis megszavazzák a javaslatot, az szemben állította volna Svájcot az EU-val, veszélyeztetve az ország és az unió közötti szabad mozgásról szóló megállapodást. A svájci áruk 60%-át az EU-ban értékesítik, ez a kereskedelem azonban a kölcsönös megállapodástól függ. A népszavazást a jobboldali svájci néppárt kezdeményezte, szerintük a javaslat segített volna enyhíteni az ország környezetére és közszolgáltatásaira nehezedő nyomást. A párt régóta folytat kampányt a bevándorlás ellen.
0: Bár megszületett a megállapodás az iráni konfliktus lezárásáról, és ismét megnyílhat a hormuzi szoros a nemzetközi hajóforgalom előtt, az energiaszektor szereplői szerint nem várható azonnali fordulat az olaj- és gázpiacon.
1: A szakértők úgy vélik, hogy a kitermelés, a szállítás és a feldolgozás újra szervezése hosszabb időt vehet igénybe, ezért az energiaárak tartósan magasabb szinten maradhatnak. Az elemzők szerint azok az országok kerülhetnek kedvezőbb helyzetbe, amelyek alternatív szállítási útvonalakkal vagy vezetékes infrastruktúrával rendelkeznek. A bizonytalanságot tovább növeli, hogy az energetikai vállalatok csak akkor hajlandók jelentősebb beruházásokat és újraindítási programokat elindítani, ha a térség stabilitása tartósnak bizonyul.
0: Újabb szankciókat fogadott el ma az uniós tagállamokat tömörítő tanács az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben. A testület közleménye szerint az új csomag keretében összesen 34 személyt és 47 szervezetet vettek fel a szankciós listára.
1: Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő közölte, az intézkedések célja, hogy fokozzák a nyomást Oroszországon a háború befejezése érdekében. Hangsúlyozta, hogy a szankciók az orosz hadipar, az árnyékflotta és az Európa elleni hibrid támadásokat támogató hálózatok ellen irányulnak. Hozzátette, hogy már folyamatban van a 21. uniós szankciós csomag előkészítése is, és az intézkedések Oroszország energia exportját is érintik.
2: Sport.
0: Holnap a ljubljanai Tivoli sportcsarnokban kvalifikációs összecsapásokkal veszi kezdetét a VTT Star Contender asztali tenisztorna. Szlovénia mind az 5 kategóriába ad versenyzőt, a legjobb eredményt Darko Jorgic-tól várják. A döntős párbajokat vasárnap rendezik. A szkopjei VTT tornán Darko Jorgic nyerte a rangos címet. Szlovénia rendezi a 2028-as U20-as kézilabda Európa-bajnokságot, jelentette be a Kézilabda Szövetség. A kölni bajnokok ligája döntője mellett, amelyet a Barcelona nyert meg, az Európai Kézilabda Szövetség igazgató tanácsa döntött úgy, hogy Szlovénia ad otthont a jövő évi rendes EHF kongresszusának is. A szerdán kezdődő svájci kerékpárversenyen folytatja az idényt Tadej Pogácsár és Primož Roglič. Pogácsárnak az 5 napos körverseny felkészülést jelent a 3 hetes Tour de France-ra, míg Roglič idén nem indul Franciaországban.
1: Időjárás. Este nyugaton még várhatók helyi záporok, zivatarok, éjszaka lenyugszik a légkör és fokozatosan kitisztul az ég, reggel ködös párás lesz a levegő. Holnap napközben részben derül, de jobbára száraz időre kell számítani. Reggel 8 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 24 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk. Este ismét megnövekszik a felhőzet és helyi záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe, munkálatok miatt egy sávban folyik a Steyr-pálya forgalma, Szlovenske Konyice és Drámlje között mindkét irányban. Akadozik a forgalom Tepánya és Golorebro között a főváros irányában, valamint Zima és Pletovárje között Maribor felé. Kamionok várakoznak a Karavánkák alagút előtt Ausztria felé.
0: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszöntve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Donner Tímea műsorvezető és Vucsák Filip délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!

0: zenében otthon. Hírek a zenevilágából.
1: Ez a zenében otthon, én pedig Cseresnyés Tünde vagyok, és fél órára jöttem ezúttal is, ahogy ezt már megszokhatták, és hozom a jó zenéket sok-sok érdekes és friss zenei hírrel együtt. 27 éves a Sex és New York, szinte hihetetlen, de 26 évvel ezelőtt, június elején, egészen pontosan június 6-án debütált minden idők egyik legsikeresebb sorozata, a négy New Yorki szingli életét bemutató Sex és New York. Carrie, Charlotte és Miranda, a 30-as Samantha pedig a 40-es éveiben járt a sorozat elején. A sorozat abszolút szabadszájú nőiességet sugalt, ám öniróniával szólt a nőiességről, valamint a szingli lét előnyeiről és persze hátrányairól. A sorozat barátnői Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York és Miranda Hobbs 1998. június 6-án mutatkozott be az HBO televíziós csatornán. A főszereplőket Sarah Jessica Parker, Christine Davis, Kim Cattrall és Cynthia Nixon alakította.

Spatz és K. Kevin is színpadra lépett Jason Derulo budapesti koncertje előtt. A többszörös platinalemezes világsztár június 10-én, múlt héten szerdán érkezett a Budapest Parkba a Let's Dance World Tour című világturnéjával. Jason Derulo a nemzetközi pop és R&B szintér egyik legismertebb előadója. Budapesti koncertjén a közönség látványos koreográfiákra, nagyszabású show elemekre és persze a legismertebb dalokra bulizhatott.

0: yeah, you should take it off.
1: A Forbes legújabb listájáról kiderül, ki a leggazdagabb női zenész. Újabb mérföldkőhöz érkezett Taylor Swift pályafutása. A Forbes szerint az amerikai énekesnő immár a zenetörténet leggazdagabb női előadója. A magazin adatai szerint Taylor Swift nettó vagyona 2026 márciusára elérte a 2 milliárd dollárt, amivel minden korábbi női zenész rekordját felülmúlta. A 36 éves előadót a lap mint minden idők kereskedelmileg egyik legsikeresebb dalszerzőjeként említi. Taylor Swift 2024-ben vált milliárdossá rekordokat döntő Eras Tour sikerének köszönhetően. A bejelentés kapcsán az énekesnő érzelmes üzenetet intézett rajongóihoz. Olyan sokszor kerültem már közel ehhez a pillanathoz. Kinyújtottam a kezem, de a lehetőség mindig kicsúszott az ujjaim közül. 20 évnyi reménykedés és csalódás után már majdnem feladtam a hitet, hogy valaha megtörténhet. Most azonban mindez a múlté. Végre kimondhatom, minden zene, amit valaha alkottam, az enyém. Taylor Swift sikertörténete így nem csak zenei, hanem üzleti szempontból is példátlan. Az elmúlt években nem csak a popkultúra egyik legmeghatározóbb alakjává vált, hanem a művészi jogok és a kreatív tulajdon feletti kontroll szimbólumává is. Az új rekord pedig tovább erősíti pozícióját a modern zeneipar egyik legbefolyásosabb szereplőjeként.

A foci VB döntőjét júliusban rendezik New Jersey-ben, a MetLife stadionban, ahol a nézők egy történelmi jelentőségű félidei show-nak is a tanúi lehetnek. A nagyszabású produkcióban Madonna, Shakira és a dél-koreai szupersztár együttes a BTS lép majd színpadra.

Bella. A nyár leghosszabb Carson Coma koncertjét élvezhették a látogatók a hétvégén a siófoki plázson. Két nap, két hatalmas kedvenccel. Pénteken Dash lépett fel a siófoki plázson, szombaton pedig a nyár leghosszabb Carson Coma koncertjén rúghatták a homokot a Balatonparti éjszakában. Június 13-án tényleg egy különleges, extra hosszú fellépéssel érkezett a Carson Coma. A nyár leghosszabb koncertjén ugyanis a setlistbe olyan dalok is bekerültek az új lemezről, amelyeket szeptemberig máshol nem hallhat a közönség. Fantasztikus koncerthelyszín, mesélte Fekete Giorgio a plázsról, ahol a zenekar már számos alkalommal fellépett. Kedvencem, mikor hazai pályán szólal meg a Kék Hullám Camping. Jut eszembe, több balatonos számot kéne írnunk, tette hozzá a Carson Coma frontembere.

Az Örvényes Völgy Fesztivál 2026-ban június 26-a és 28-a között kerül megrendezésre a Zala megyei Zalacsányban. A háromnapos kulturális esemény a soul, jazz, blues és a funk zene nemzetközi és magyar kiválóságait vonultatja fel lenyűgöző erdei környezetben. A hivatalos programterv szerint a koncertek mellett irodalmi műsorok és interaktív programok várják a látogatókat. A nagy színpad kiemelt sztárja az amerikai funk királynője Nick West, aki korábban Prince basszusgitárosaként is ismerté vált. De visszatér az amerikai Maurice Medron és Kevin Davey White londoni székhelyű francia származású énekes, dalszerző és virtuóz gitáros, aki a 2026-os Örvényes Völgy Fesztivál egyik szintén kiemelt fellépője. Ingyenes e-bike és gyalogos túrák a Balaton Bike 365 partnerségében, reggeli jóga, hangtálfürdő, látványfestés, valamint bábszínház és kézműves foglalkozások a családoknak. Az Örvényes Völgy Fesztivál a magyar rendezvénypiac egyik legkülönlegesebb színfoltja. Egyediségét a helyszín és a programstruktúra ritka ötvözete adja.

A Metallica már rég nem egy zenekar. A zenekarok ugyanis általában lemezeket írnak, koncertezni indulnak, majd újabb lemezeket írnak. Egy időben ilyesmit csinált a Metallica is, de mostanra az egész inkább hasonlít egy utazó élményparkhoz, aminek bár a koncert kiemelt része, közel sem az egyetlen. A két alkalmas budapesti koncert hétvégéjén volt könyvbemutató, kifejezetten a Metallica köré épülő bolt, kiállítás és a zenekar véradási akciója. Szóval ez az egész már tényleg nem ugyanaz. A Metallica viszont 2026-ban is a világ legnagyobb metal zenekara.

Pál Dénes énekelt az imént, és már is eljött a búcsú ideje. 5 perc múlva 7 óra lesz. Véget ér a vezetett műsorrész itt az MMR-en. 7 óra után jön majd a mese, aztán lesznek magyar nóták, csárdások is. A terepjárót megismételjük 20 órától, és sok-sok zenét is tudnak hallgatni az MMR hullámhosszain a következő órákban, hiszen 24 órában lehet hallgatni az MMR műsorát, és holnap reggel a szokott időben 5:30-tól a kollégák ismét várják majd önöket. Mára pedig búcsúzunk. Farics Doris szerkesztette a híreket ezen a hétfő délutánon. A zenéket Király Boglárka válogatta. Bucsák Filip hangtechnikus nevében is búcsúzik a műsorvezető Donner Tíme. A szép estét és jó pihenést mindenkinek. Rádiózzunk együtt legközelebb is. Minden jót, viszont hallásra.

0: Benedek Elek, a szegény ember hídja. Mikor Krisztus Urunk a földön járt Szent Péterrel, sokszor átjárt egy folyón, amelyen nem volt se híd, se palló. Látta ezt egy szegény ember, aki a folyóhoz közel lakott, s azt mondta a fiának: Fiam, csináljunk hidat a folyóra, hogy ne kelljen azoknak a szegény vándoroknak mindig a vízben járni. Mert a szegény ember szegény vándoroknak nézte Krisztust és Szent Pétert. Csak ugyan csináltak is egy keskeny hidat a folyóra. Olyat, amilyet tudtak, de az éppen jó volt. És mikor Krisztus Urunk megint arra jött, s meglátta a hidat, erősen megörült neki, mondja Szent Péternek: Na mit gondolsz, Péter? Mit érdemel az a szegény ember, aki ezt a hidat csinálta? Az bizony, uram, megérdemelne egy olyan pipát, mely mindig íg. Egy olyan zacskót, amelyből a dohány soha ki nem fogy, s egy olyan kulacsot, melyből soha ki se fogy a bor. Krisztus Urunk mindjárt meg is adta a pipát is, a zacskót is, meg a kulacsot is. Azzal elmentek tovább. De egy hét múlva, kettő múlva megint a hídra kerültek, s Krisztus Urunknak olyan jó esett, hogy hídon mehet keresztül, hogy ismét kérdezte Pétert: Na Péter, hát mit gondolsz? Mit érdemelne még ez a szegény ember? Megérdemelne az uram egy olyan kenyeret, amely soha el nem fogy, s egy olyan bicskát, amely soha el nem törik, s egy olyan kaszakövet, amelytől egy húzintásra a kasza is megélesedik. Krisztus Urunk ezeket is megadta a szegény embernek. Aztán ismét tovább mentek, jártak, keltek a világon mindenfelé. Útközben Krisztus Urunk sok jó embert megjutalmazott, és sok rossz embert megbüntetett. De úgy egy esztendő múlva harmadszor is visszakerült a hídra. A víz éppen nagyon megáradott volt, s Krisztus Urunk most különösen megörült a hídnak, mondta Péternek: Na, hát mit gondolsz, Péter? Mit érdemelne még ez a szegény ember? Mondotta Péter: Á, megérdemelne ez, uram, egy olyan szántóföldet, amely télen-nyáron terem. Egy olyan gyümölcsfát, melynek minden időszakban van gyümölcse, s egy olyan kemencét, amelyben mindig lehessen kenyeret sütni. Jól van, Péter, mondotta Krisztus Urunk. Én ezeket is megadom, mert az a szegény ember igazán megérdemli. S meg is adta mindjárt. A szegény emberből olyan gazdag ember lett, hogy mikor a fia megházasodott, 12 banda húzta, s 7 nap, 7 éjjel állott a lakodalom.
1: Itt a vége, most jövőn le.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
3: A hét magyar nótája.
4: Megáradt a patak.

kislánynak én leszek a párja. Kinek mi gondja van rája, hadd járjon a világ szája. A legszebb kislánynak én

a legszebb ajándék, amit adtál nékem, a te hűszeded.

van. Engem is a babám karjaiba vár. Béle leszek páros én még a nyáron. Tisztelettel tudatom a világgal, azon kívül minden ember fiával, hogy amikor megölel engem a babám, nem cserél.

ha csapodár maradjon csak magára, minek vizet fordani a Dunába, na ugye bár, finege madár, úgy sok a nedvesség a Dunába. Ha csapodár maradjon csak magára, minek vizet fordani a Dunába, na ugye bár, finege madár, úgy sok a nedvesség.

ha csapodár maradjon csak magára, minek vizet hordani a Dunába? Na ugye bár, ti nekem adnál, úgyis sok a nedvesség a Dunába. Ha csapodár maradjon csak magára, minek vizet hordani a Dunába? Na ugye bár, ti nekem adnál, úgyis sok a nedvesség a Dunába.

akátos, az én kedvem, de ragyogó virágos. Mert ott lakik a babám, kivel leszek még az idén majd páros. Boldogabb pár nem lesz Heves megyébe, büszkén nézünk az emberek szemébe. Verperéki akátos, az én kedvem, az írt olyan virágos. Boldogabb pár nem lesz Heves megyébe, büszkén nézünk az emberek szemébe. Verpeléti akátos, az én kedvem, az írt olyan virágos. Verpeléti határon dalolva száll

lett szerelem, nincs annál szebb semmi sem a világon. Amikor a csontja itt ég a számom, egyik után a másikat kiválom. Város élet szerelem, nincs annál

születtem a kis kunságon, csikós lettem Portobágyon. S nincs is olyan földi lélek, akivel én megcserélek. Szívemnek csak egy a bajom, s nem segíthet senki rajta, hogy itt élek Portobágyon. A rózsám meg csongorádon. Szívemnek csak egy a bajom, azt nem segíthet senki rajta, hogy itt élek Portobágyon.

Visz a lova már gondokrom, a világgal semmi dolgom. Minden bucka jó fajtásom, az senkivel sincs szamadásom. Itt a rossz is mind jó volna, csak az az egy baj ne volna. Hogy itt éne kortobágyom,

Molnár csónakba szedi a vámot. Csónakon, egy csónakon járnak be hozzá a lányot, de a lányot, mert a Molnár csónakba szedi

boldog, nullás lisztben fürödhet az vasárnap. Nem kell annak húdert venni magának, de magának, nullás lisztben fürödhet.

más részben fürödhet az vasárnap. Nem kell annak, nem kell annak pudert venni magának, de magának nullás részben fürödhet.

cigány. Ez az éjszaka, három évig mindig tartanak. Hajlik a rózsa, hajlik a lány, táncra perdül a húzza a cigány.

Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: Köszöntöm a hétfői terepjáró hallgatóit, négy összeállítással várjuk Önöket, számítunk figyelmükre. A Göntérházi kétnyelvű általános iskola 9-es tanulóinak ma délelőtt utoljára csengettek be a tanintézményben. Idén 8 végzős búcsúzott a Göntérházi iskolától. Gerebic Bettina összeállítása.
1: Egy jelentős korszak lezárult, és egy új elkezdődik. 9 év emlékeivel, hálával és izgalommal a szívükben búcsúztak ma délelőtt a Göntérházi kétnyelvű általános iskola végzős tanulói. 7 lány és egy fiú. A 9-esek kedves kis alkalmi műsorral köszöntek el az intézménytől, amelyre az elmúlt években második otthonukként tekintettek. Mint mondták, szép emlékekkel és nagy elvárásokkal vágnak neki a jövőnek.
2: Én Manuela Hozián vagyok, most fogok elballagni.
1: Emlékszel az első iskolai napra, arra a pillanatra, amikor beléptél ide a Göntérházi kétnyelvű általános iskolába?
2: Hát amikor beléptem, ugye minden ilyen ijesztő volt, megfértem. Elkezdtem ugye sírni majdnem mindig, mert így nem szoktam meg a helyet, meg nem voltak akkor barátaim, és ugye így nehéz volt, úgyhogy ilyen pár nap vagy pár hét kellett ahhoz, hogy megszokjam ezt a új világot. Másodikba ugye jött az Ajsa, és ugye attól fogva a legjobb barátnőnk vagyunk, és ugye hát jó párszor veszekedtünk, meg minden, de igazából a legjobb barátnőnk vagyunk, úgyhogy hála neki, hogy nagyon jól éreztem magam ebbe 8 évbe.
1: És milyen tudással vagy felvértezve, milyen tudással lépsz ki a nagyvilágba, hogy érzed?
2: Hát jó, ugye a matekból meg fizikából ilyen nem olyan jól tudással fogok kilépni, de ugye a többi tantárgyal így meg vagyok elégedve.
1: Hova tovább, merre fogsz tovább tanulni?
2: Én a lendvai iskolába fogok menni, középiskolába, fodrásznak. Nagyon régóta akartam ezt, és remélem sikerülni fog.
3: A nevem Kátya Tüske, most végezem be általános iskolát, Lendvára megyek fodrásznak tovább. Azért választottam a fodrászatot, mert nagyon szeretek a hajjal dolgozni, és mert ott lesz egyik másik barátnőm is, és hogy avvel is majd barátkozni fogok ottan, és remélem, hogy élvezni fogom.
1: Milyen emlékekkel távozol innen a Göntérházi iskolából?
3: Nagyon sokkal. A legami marad a fejemben az, amikor elmentünk tengerre, és mikor elmentünk Sopronba. Legszebb pillanataim. A legjobb tanár szerintem a Alexandra tanárnő és a Betty tanárnő volt. A legszigorúbb a André Tainti bácsi.
1: És van olyasmi, ami mondjuk hiányozni fog innen a Göntérházi iskolából, amire úgy majd szívesen visszaemlékezel?
3: A barátaimra.
4: Varga Dora, Edi, 9-es, végzős vagyok.
1: Milyen emlékekkel távozol innen a Göntérházi iskolából?
4: Nem volt épp nagy élvezet, 7 lánya, mert mindig nekik volt igazok, de hát ez van. Nem volt rossz az iskola, tanárok azok jók voltak. Középiskolából Lendvára menek, villanyszerelőnek. Érdekesnek találom, meg a apukám is az, úgyhogy jobban húz ez a szakma engem.
1: A Göntérházi iskola végzős tanulóitól Sipos Natália osztályfőnök a következő gondolatokkal búcsúzott beszédében.
5: Osztályfőnökként nagy büszkeséggel tekintek 9-es tanítványaimra, akik ma életük egy fontos fejezetét zárják le. Rendkívül büszke vagyok erre a generációra, hiszen minden tanuló szép eredményt ért el, és mindenkit felvettek az általa választott középiskolába. Az előttük álló úthoz bátorságot, sok tudást, igazi barátokat és sok örömet kívánok. Kövessék álmaikat, és ne feledkezzenek meg arról, hogy minden út egy kis bátor lépéssel kezdődik. Sok szerencsét és mindent jót kívánok nekik a jövőben.
1: A tanulóktól Császár Igor igazgató helyettes is elköszönt.
6: Ahogyan Szent Exupéry mondta, a jövőt nem kell előre látni, hanem lehetővé kell tenni. A jövő most kitárja kapuit a végzősök előtt. Talán még nem tudják pontosan, merre vezet az útjuk, de magukkal viszik mindazt, amit itt kaptak. A tudás erejét, a magyar és a szlovén nyelv és kultúra szeretetét, az összetartozás élményét, valamint az önmagukban vetett hitet. Hiszem, hogy bármere sodorja is őket az élet, mindig örömmel gondolnak majd vissza kedves iskolájukra.
1: A Göntérházi kétnyelvű általános iskola végzős tanulói meghatódva hagyták el iskolájukat, és ballagtak el az új kihívások felé.
0: Márián Kárdinár, Dobrona község polgármestere, valamint Varga Edit, a községi magyar önkormányzat elnöke délelőtt fogadta a dobronaki KI 8 végzősét. A polgármester és elnökasszony köszönetet mondott mindazért, amit a fiatalok a közösségért tettek. Az aktív szerepet vállaló 9-eseknek azt kívánták, hogy tanulmányaik befejezése után térjenek vissza erre a vidékre. A ballagó fiatalokat Szőke Krisztina is elkísérte a fogadásra.
7: A dobronaki kétnyelvű általános iskola 9-eseinek ballagó ünnepségét pénteken tartották meg. Ma Márián Kárdinár Dobrona község polgármestere és munkatársai fogadták a 8 végzős tanulót. A polgármester egyebek közt a következőket mondta a lendő középiskolásoknak.
8: To je, bomo rekli, tak majhen kraj, ki se vsi poznamo in ki tudi čutimo njihovo odraščanje od prvega razreda naprej.
9: Egy kicsi településről van szó, ahol mindenki ismeri egymást, és ahol végigkövetjük és átérezzük a gyerekek felnőtté válásának folyamatát. A községben azon vagyunk, hogy fiataljainknak jó körülményeket biztosítsunk, és hogy tudjanak tovább tanulni. Fontos őket arra is ösztönöznünk, hogy ha a községünkben nem is tudnak majd elhelyezkedni, maradjon ez az életterük, tehát, hogy itt maradjanak, hogy a község lakossága ne csökkenjen. Beszélgettünk arról is, hogy motiválná őket az, ha a község lakásokat építetne. Elérkezett ugyanis annak az ideje, hogy az idős otthonon kívül partnereinkkel újabb beruházásokba kezdjünk, lakásokat építsünk. Köszönöm szépen ennek a generációnak azt, hogy példát mutatott az iskolatársainak, hogy a tanulók aktívak voltak, hogy szerepléseikkel községünket népszerűsítették. A legjobbakat kívánjuk nekik az útjukon.
8: In dober glas širili vse posod in to je tudi nekaj, za kar smo jim seveda občina hvaležni in res želimo jim popotnico z najboljšimi željami.
7: A 4 lány és 4 fiú a község székhelyéről a Dobronoki Györgyházhoz indult, ahol Varga Edit, a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség tanácsának elnöke fogadta őket. Az elnök hangsúlyozta.
10: Nekem nagy öröm mindig, mikor ilyen vidám arcokat látok. Elsősorban megköszöntem nekik a közreműködést, mert közülük nagyon sokan aktívan kivették a részüket bármilyen programban, és az útra pedig kívánom nekik, hogy találják meg önmagukat, amit tesznek, csinálják jó kedvel, szeretettel, mindenki találja meg azt a részét, ahol erősnek érzi magát, és továbbra is szeretnénk, hogy ha visszajönnek, majd ha világot láttak, ha tanultak, vagy bármilyen más életformát választanak, jöjjenek vissza, építsék a közösségünket, és továbbra is közreműködjenek az egyesületekben, programokban, megnézték a itteni kiállításunkat, itt is lehet ezután is közreműködni, részt venni azokban a programokban, amit kínálunk, de különben még az, hogy legyenek boldogok.
7: A végzősök közül ezúttal Kovács Paulával beszélgettünk, aki kivételesen mindössze 8 évet töltött a dobronaki iskolában, hiszen 1 évet átlépett. Paulától először afelől érdeklődtünk, hogy miben volt számára nehezebb az iskola, mint az osztálytársai számára.
2: Talán az 5. osztályban, mikor ez a ugrás történt, akkor pár tananyagot nem úgy értettem, azért a tanítónéni akkor sokat segített, de úgy másképp nem találtam semmit olyan nagyon nehéznek, vagy hogy másképp néznék arra, úgyhogy nem volt semmi olyan, hogy nagyon-nagyon nehéz lenne.
7: Annak ellenére, hogy az anyanyelved szlovén, te nagyon szépen folyékonyan beszélsz magyarul is, ezt hogy sikerült elérned, minek köszönhető?
2: Az apunak és a mamának meg a papának, hiszen mind a ketten Dobronokon éltek, és az apu is, és ők még mindig magyarul beszélnek velem, úgyhogy azért nagyon hálás vagyok, hogy még mindig tartják ezt a beszédet velem magyarul.
7: Sikerült mind a 8 évet kitűnő tanulmányi eredménnyel befejezned. Ez nagyon sok munkát jelentett, nagyon sok lemondást.
2: Mikor mentem valami versenyre, vagy valami olyanra, akkor többet kellett arra készülnem, de úgy tanulni normálisan eléggel tanultam, amennyire szükségem volt. Ahol láttam, amit nem értek, abból akkor többet tanultam, de másképp akkor normálisan, amennyit kellett.
11: Mi fog leginkább hiányozni az általános iskolából?
2: A barátok, meg ez az egész iskola, úgy mint társak, meg tanárok is sokan.
11: Te vagy az egyedüli az osztályból, aki kollégiumba indulsz.
2: Rusebe kémiai középiskolába folytatom, és ottan internátusban leszek. Tovább még a doktorátot és magisztériumot szeretnék végezni kémiával.
11: Még egy fiú is megosztotta élményeit.
12: Ja sem Lan Recek, star sem 14 let. Oh, fajn je bilo. Dosti fajn trenutkov, eni dobri, eni slabi.
11: A 14 éves Lán Recek elmondta, hogy szép volt az általános iskola. Elárulta, hogy voltak az örömteli pillanatok mellett kevésbé kellemesek is. A leginkább a közösség fog neki hiányozni. Sokat tanult a 9 év során. Ősztől pedig Ljutomerben folytatja tanulmányait, a médiatechnikus programba iratkozott. Ezen belül is a számítástechnika áll hozzá a legközelebb. Mondták a végzősök, akiknek mi is azt kívánjuk, hogy találják meg azt, ami boldogítja őket.
0: A Kultúregyesületek Községi Szövetsége szervezésében 16. alkalommal rendezték meg a Kultúregyesületek bemutatkozása, a Nemzedékek közti együttélés a Kultúregyesületekben című találkozó Gyertyánosban. Botka Ágnes összeállításában először Göncz Vaupotics Elvirát, a szervezet elnökét kérdezte.
13: 3-4 éve a Horvát Egyesület nyári színpadán szoktuk megszervezni, de valahogy mindig úgy alakult, hogy kis esőt kaptunk majdnem minden éven, és ahogy az idén nézegettük az előrejelzéseket, hát nem volt valami kecsegtető, ezért úgy döntöttünk, hogy akkor valamilyen termet választottuk, és Gyertyánosra esett a döntés, mivel elég nagy a terem, és be tud fogadni kb. 100 szereplőt, hiszen a mai találkozón 95 szereplő mutatkozik be, 9 egyesületből, és talán a kultúrotthon nagy lett volna, de egy ilyen terem úgy gondoltuk, hogy éppen megfelelő.
14: Ez több vagy kevesebb az előző évekhez viszonyítva?
13: Hát változó, hiszen volt már 12-13 csoport is, de volt kevesebb is. Tehát ez attól is függ, hogy milyen programok vannak. Ha tegnap szerveztük volna meg, akkor lehet, hogy egy-két csoporttal kevesebb lett volna, hiszen tudjuk, tegnap bérmállás volt, Hármasmalomban rendezvény, sőt, máshol is különféle programok. Ma is természetesen turnisen búcsú, kódban búcsú, de azért mégis a kapcaiak, kótiak, turnisaiaknak sikerült úgy megoldani, hogy jelen lehetnek a rendezvényen.
15: Én a Radamosi énekkarnak lépek fel, és a Radamosi Kultúregyesületet képviselem. Éneklünk egy szlovén és egy magyar dalt, mind a kettő népi. Nekem nem kell annyiszor járnom próbára, mert másabb népdalcsoportokban is járok, és azért legtöbb éneket már ismerem.
14: Igen, szabad a neved?
15: Dragosi Csiva.
16: Ó, máma,

0: Gyurica Ilona, a szakmai vezetője a Völgyi Falusi Petőfi Sándor Művelődési Egyesületen belül működő énekkarnak, amely tavaly ünnepelte meg 3 évtizedes fennállását, és mint kiderül, nem aggódnak az utánpótlás miatt.
1: Völgyi Faluból érkeztünk, bemutatunk egy muravidéki csokrot, az, amit most újan tanultunk, most elsőben lépünk fel vele, itt megpróbáljuk. Ez az új csokor, hogyan mondjam meg, valamikor tavaly volt nálunk ilyen találkozó gyerekek is, ott még mink is, ottan tanultuk abba 2 napba. És akkor úgy gondoltam, hát miért nem, még egy éneket hozzáteszünk, és megvan egy rendes csokor. Tábor volt nálunk Völgyi Faluba. És volt, aki tanított bennünket, és akkor a gyerekek is tudják, meg mink is tudjuk. Jelenleg van 2 kislány is, csak az a 2 kislány, egyik az lehet, hogy máma eljön, más meg egy kisfiú. Hát az, ami most iskolás, most kiléptek be, talán még nem léptek velünk se úgy, se föl. Heten vagyunk mi másképp.
2: Búza, búza, de szép!

0: Cici Fire Combat 2026. Ilyen fantázia név alatt futott az idei, immár negyedik ifjúsági kupaviadal, amelyet a Hídvég Bánutai Öte szervezett az érdeklődő korosztályos két fős kis csapatoknak. Akik nem jöttek meg és eljöttek, azok sok újat tapasztalhattak, bizonyíthattak, és nagyon jól szórakozhattak vasárnap délelőtt a hídvégi labdarúgópályán. Szabó Márk riportja.
1: Tomsics Teodorral beszélgetünk, Bánuta Hídvég Öte elnökével, és itt egy nagyon érdekes pálya van mögöttünk, meg ugye már a megnevezés is Cici Fire Combat.
2: Tavaly megígértem, hogy lesz egy újdonság, úgyhogy most sikerült is. Egy tiszta főállás, tiszta másik sorrend, nehézség, meg tiszta másképp néz az egész kő.
1: Viszont nem kell tőle félni, mert hogy végül is ez mind ismerős dolog.
2: Ez mind, ami itt van, az egyedül a medot, a markot nem tudja, az nem volt, meg a gumik talán nincsek benne, a többit még minden gyerek már ismer.
1: Ezeket a dolgokat ismerik a kvízről, az orientációról,
2: igen,
1: a versenyről.
2: Az egy versenypályán, ami van most a pionieroknak, itt benn van a orientáció, a kvíz, meg a normális verseny, amit a Zvezda organizál. Úgyhogy minden benne van, még kicsit hozzá van teve, hogy érdekesebb legyen.
1: És hogyha már ilyen érdekes, akkor jöttek is sokan, vagy pedig mégis egyesek megijedtek ettől a kihívást?
2: Érzésem szerint megijedtek, mivel hogy ez újdonság, még senki nem látta. Pár egy lett újonnan, együtt a magyarok kértik, hogy fordítsak át az egészet. Magyarországról volt négy egyletet hítunk, átfordítottak, de akkor is azt mondták, hogy ők nekik ez kicsit nehéz. A horvátok is átkérték, hogy együttek még nézni, de akkor se döntöttük el, hogy együnnek, mi még illet nem láttok. Az a gond, hogy még ilyen nem találkoztak.
1: Szóval akkor végül is a szövetségünkből vannak ki csapatok.
2: Igen, a legtöbb a mi szövetségünkből van. Azok a mentorok hozták el a gyerekeket, akik nem féltek újdonságtól, inkább úgy mondom.
3: Mondja a szervező Öte elnöke. A hídvégi pályán a napokban lehetett gyakorolni is. Végül Hosszúfalu Csente, Kapca, Strehóci és a hazai egyesület pionír ifjei és gyakornokai jöttek el kettes kis csapatokban. Az érdeklődést a Hídvég Bánutaiak modern, aktív, facebookos, drónos, GoPro kamerás, reklám és design kampánnyal keltették fel. Az akadálypálya muravidéki szinten is újszerű volt. Osztrák példa alapján készítették el.
4: Dániel magyar vagyok, Hosszúfaluból, Csentibe vagyok, tűzoltó most már 2014 óta.
1: Fiatalokkal dolgozni nem mindig olyan könnyű. Kell nekik, ugye legyen kedvük, meg oda kell figyeljenek, kell őket fegyelmezni is.
4: Most hála Istennek, hogy hosszú év után összetudtuk szedni újra a pionír csapatot. Még egyelőre, amit dolgoztunk velük, még szépen hallgatnak, nincs velük valami nagyobb probléma. Igaz, párszor hozzá kell szólni valamit, hangot megemelni, vagy valami, de másképp meg gond nincs velük úgy. Most egyelőre vannak hatan, sajnos már a ketten lebetegedtek, nem bírtak részt venni.
1: És mik a célok velük? Ugye tudjuk, hogy vannak itt még kvíz, orientáció, szövetségi verseny, úgyhogy azért sok minden vár rájuk, meg ugye haladhatnak tovább is, hogyha bírják ezt a tempót.
4: Ez volt idén az első versenyik. Most pedig jövőre lesznek ezek a nagyobb versenyek. Gyakorolni fogunk velük, aztán minden jobb eredményre kell őket rá biztatni. Oda teszik magukat.
3: A csenteiek most léptek a dicséretes útra, míg a kapcaiak már nagyon szépen haladnak a fiatalokkal az utóbbi években. Ennek egyre jobb eredményei is vannak. Herzsenyák Krisztián az egyik mentorjuk.
5: Többen is foglalkozunk a fiatalokkal, úgy mint én magam, akkor a Fifonya Szilvia is tanítja a gyerekeket, valamint Szabó Doris és Szabó Szánya Jöttét is belevezettük az egészbe, hogy van neki kedve, van neki tehetsége, és a fiatalokat már tanítjuk ahhoz, hogy a legkisebbnek adják át a tudásukat.
6: És ma hányan vagytok?
5: 10 gyerek lép föl, pionír csapatban volt 3 csapat, egy ifjúsági csapat, és egy csapat gyakornokok, igen.
6: A munka az nagyon szépen beindult Kapcán.
5: Ez igaz, hogy nem most egy éves munka, hanem ez több éves munka. Mi törekedünk, hogy hogyan bírjuk őket összehozni, kollégák és iskolába összüt járnak, és akkor így egyik a másikáktól megkérdezik, hogy kinek van kedve, kinek nincs kedve. Nem tudom, mit nem bírunk nekik ígérni, mert hát csak egy led vagyunk, úgyhogy próbáljuk őket megtanítani, ahogyan legjobbot tudjuk, és így.
7: Szabó Szánya vagyok Kapcáról.
1: Foglalkozol a fiatalokkal, de magad is versenyeztél.
7: Kezdtem már, amikor még gyerek voltam, és ez most valahogy bennem maradott, a tűzoltóság és ez minden.
1: Kikkel foglalkozol, a legkisebbekkel?
7: Igen.
1: Hányan vannak?
7: Picikből 5 van, és ezért megyünk olyan versenyekre, ahol 3 versenyeznek.
1: Hallgatnak rád?
7: Igen.
1: Lányok ügyesebbek, vagy a fiúk?
7: Fiúk.
1: Magad is versenyzel, és most már mind gyakornok.
7: Igen.
1: Hány éves vagy most? 18?
7: 18.
1: Milyen volt ez a mai pálya?
7: Elég fárasztó.
1: Mi volt benne a legnehezebb rész? Főleg ugye lány kapitány létedre itt kell cipelni is.
7: Igen, az is, meg a mászás is. Átjarjét rohan.
1: Ki volt a párod?
7: Niko Kocet kapcáról, ő pedig 19 éves.
1: Mennyi volt a hiba?
7: Elég jó volt, csak 3 hívánk volt.
1: Máshol is szoktál részt venni így versenyekben?
7: Még asszonyokkal is. Ott a meg 9-en vagyunk.
1: Nagyon jó, és valami képzésekben is részt veszel?
7: Igen, el akarok jutni a mentorig.
3: Szánya tehát szorgalmasan járja a képzéseket is, fejlesztve tudását. A kapcaiak pedig az országos orientációs versenyre is kijutottak. Szeptemberben Ljubljanában képviselik majd szövetségüket, községüket és kisfalujukat is.
8: Fülező Ájda vagyok.
1: Már a legnagyobbak közt szerepeltél, tehát a gyakornokok között.
8: Igen, úgy van.
1: Kivel voltatok egy csapatban?
8: Mojcával, barátnőmmel.
1: Ti barátnőknek beszélitek, hogy ez egy ilyen érdekes dolog, és akkor ezt fogjuk mit csinálni?
8: Igen, mindenki, aki a csapatban van, nagyjából társalgunk. Általános iskolába egy osztályba jártunk.
1: Végig jártad a kicsiknek való dolgokat is?
8: Nem, most vagyok 3. évet itten, és nem voltam még a kicsiknél.
1: Szépen bele tudtál jönni enélkül is?
8: Igen, igen.
1: Lemaradás ez nem jelent, később is lehet csatlakozni.
8: Igen, persze.
1: Na és akkor ez a mai hogy sikerült? Hogy tetszett a pálya? Milyen volt az eredmény? Mi volt a legnagyobb probléma?
8: A pálya az nekem nagyon tetszett. Az elején nehéznek nézett ki, de nem is annyira. Egy hibát, amit tévesztettem, az a sugárcső volt, tehát nem kötöttem jól össze, de szerintem a többi dolog elég jól ment. Sokat gyakoroltunk. Meg vagyunk elégedve, szerintem csak az a fontos, hogy itt voltunk és kipróbáltuk, egy új dolog nekünk is.
3: Zoya Ájda Zsizsek Mojcával az egyike volt a 3 plusz 1 gyakornok csapatnak. Az IFIK-nél 3 csapat indult, míg a Pioníroknál 19. A legkisebbeknél Hosszúfalusi duó nyert és lett a második is. A nagyobbaknál hazai sikerek születtek.
1: Gál Romeóval beszélgetünk, a GPO, vagyis a községi parancsnokságnak a parancsnokával, és most itt egy kicsit újdonság van, ön bíróként is ma itt közreműködik.
9: Örülök neki, hogy vannak olyan egyletek, akik foglalkoznak ilyen versenyekkel, az ifjúság csapatokkal. Össze-vissza 25 csapatunk részt vett ma ezen a versenyen. Különféle feladatokat kell nekik megoldani, meg vannak azok a standard gyakorlatok is, ami a versenyekben vannak, de ez mind csak egy plusz tudás előbbre a mi ifjúságunknak.
1: És milyen eddig ugye a benyomás? Most már jó pár csapat végigment, főleg a kisebbek közül.
9: Meg vagyok lepődve, hogy azok képes, hogy nem is volt valami nagy időnk arra, hogy fölkészülnek erre a versenyre. Ahogy látom, nagyon komolyan vették ezt a versenyt, és örülök neki, hogy nagyon jól működik az egész dolog.
3: Gál Romeó még hozzátette, hogy bármelyik egyesület szervezhet ilyen vagy ehhez hasonló kupát. Ezt a vezetőség szívesen is fogadná. Azt is reméli a parancsnok, hogy az idei példán felbátorodva jövőre még több csapat kap kedvet az innovatív Hídvég Bánutai kupán való részvételre, úgy a szövetségen belülről, mint kívülről is.
0: Kedves hallgatóink, a hétfői terepjáróban Gerebic Bettina, Szőke Krisztina, Botka Ágnes és Szabó Márk összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: MMR.
1: A mi rádiónk.
2: Világbajnokság 2026.
3: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
2: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Ilyen. Az éjszakon
1: rossz idők. Ilyen.
2: Szemük semmit nem lát, nekünk ott gyűrük meg.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újra Vidéki Magyar Rádióban.

0: MMR. A mi rádiunk.
1: Sok víz lefolyt már a Murán.
2: Értékek és gondok, emberek és események a Muravidék elmúlt 100 évében.
3: Történelmi sorozatunk mai műsora is Domonkosfa történetének a feltárására irányul, mégpedig olyan témákat elemzünk, mint a 19. század második felének a közbiztonsága, a település elöljáróinak jellemzése, továbbá járványok, helyi szokások és más érdekes események ismertetése. De kezdjük a közbiztonsággal. A dualizmus időszaka Domonkosfa fejlődésére pozitív hatással volt, aminek a közösség és a lakosság vagyona tekintetében közbiztonsági kockázatai voltak. Magyarán az egyéni vagyonvédelem terén adódtak gondok, amelyek különböző jellegűek és nagyságrendűek voltak. Idézzünk fel ezek közül néhány esetet. Szabó Márk vagyok, és Göncz Lászlóval ma ötödször Domonkosfáról szólunk.
4: Már az 1848-49-es szabadságharc utáni időszakban az akkori Pazsvár megyei részen feltehetően igazi betyárvilág érvényesült. A szlovének lakta területen, valamint annak a peremvidékén, ahova Domonkosfa is tartozott, a gyakori tolvajlások, lopások és rablások miatt a lakosság vagyona nem volt biztonságban. A következő évtizedekben hasonló, vagy még ennél is durvább lett a helyzet. A korabeli csendőrség beszámolója szerint Domonkosfa környékén az 1880-as évek közepén egy jól szervezett tolvajbanda garázdálkodott, melynek hosszan nem tudtak a nyomára bukkanni, eleinte nem is gyanították, hogy kik voltak a tagjai. Arról van tudomásunk, hogy Sánca János házfalának a fundamentumát 1885 márciusában ismeretlen tettesek kiásták, tehát a fundamentumot alulról, az épületből készpénzt, nagyobb mennyiségű ruhaneműt, zsírt és más élelmiszert loptak el. A kár nagy volt. Alig két héttel később a faluban több helyen is próbálkoztak a tolvajok. A falubírónál és az egyik képviselőtestületi tagnál is lopásra készültek, de akkor nem jártok sikerrel, viszont Sánco Gábor és Horváth Dániel családjaitól értékes ruhákat loptak el. A falu lakossága nagyon felháborodott, de a bűnbandát nem sikerült leleplezni. Néhány évvel később, 1889 nyarán Malacsics Iván, domonkosfai gazda házát rabolták ki fényes nappal, miközben a családtagok a mezőn dolgoztak. Az ismeretlen garázdálkodók a házban mindent feldúltak és szétszúrtak, valamint készpénzt loptak el. A 19. század végén az utonállással összefüggő bűnözés is komoly problémának számított. Szép János domonkosfai és Pongrácz Ádám Szomoróci lakosok, amikor 1889. május 16-án este Szent Gotthárdról hazafele tartottak, a sali dombok között két emberrel találkoztak, akik először éjjeli őröknek adták ki magukat, majd később egy erdőség mentén Szépet és Pongrácot orvul megtámadták. Pongrácnak valahogy sikerült elmenekülni, Szép Jánost azonban egy karóval annyira fejjel ütötték, hogy lerogyott. Utána ki akarták őt rabolni, azonban mivel értékes tárgy nem volt nála, a szerencsétlen embert még jobban összeverték. Az ügyben egy sali büntetett előéletű személyt gyanúsítottak.
3: A domonkosfai elöljáróság keretében, valamint azzal összefüggésben a 20. század elején személyi jellegű konfliktusok adódtak, de volt eset, amikor felmerült a hamis tanúskodás gyanúja is. Miről volt valójában szó?
4: A több ismert esetből csak kettőt idézünk fel. Az első rossz májuságra, hamis tanú tételre utal. Domonkosfai lakosok egyik csoportja 1903. február 1-én fellebzést nyújtott be az Alispán hivatalhoz és a Szent Gotthárdi főszolgabíróhoz. A faluban 1902. december 23-án megtartott községbíró választás lebonyolítása ellen. A tiltakozó beadvány azonban nem bizonyult indokoltnak, amiről a Szent Gotthárdi főszolgabíró Domonkosfa összes választópolgára jelenlétében meggyőződött. Ezek után a panasztevők visszavonták a fellebzésüket. Ezt a példát csupán azért hoztam, mert ugye a politikai intrikák azok nem új keltőek, tehát mindig valamilyen formában és minden szinten működtek. A másik eset emberi gyarulságra és hatalmi visszaélésre egyaránt utal. Az érintettek nevét nem említjük. Egy sali születési nyugalmazott csendőrőrmester a domonkosfai falubíró szerint tartózkodási engedély nélkül lakott a saját bátyjánál Domonkosván. Az érintett emiatt neheztelt a falu vezetőjére, ezért 1908 nyarán a Szent Gotthárdi főszolgabírónál panaszt emelt ellene, hogy szerinte jogtalanul felszólította őt nem létező cselédkönyve felmutatására, mert különben a községből, mint csavargót jogában állt kiutasítani. A tüdőbetegsége miatt nyugállományba helyezett csendőrtisztel korábban, amíg anyagi állapota jobb volt, a falubíró baráti viszonyt ápolt. Amikor még változott a helyzet, pedig megkérdőjelezte domonkosfai tartózkodását, mivel az őrmester nem adózott. Kis elemér Szent Gotthárdi főszolgabíró a panasztevőt és a domonkosfai falubírót 1908. szeptember 9-ére Őri Szentpéterre idézte, ahol az utóbbi előadta, hogy az őt feljelentő nyugalmazott rendőrtiszt azért, hogy neki ártson, valótlan információkat terjesztett több közügyi kérdést illetően, ami a falu lakosságában bizalmatlanságot keltett. A főszolgabírói kihallgatás után a kedélyek szerencsére hát felhőtlenebbek lettek, vagyis hát megnyugodtak, és az ügynek tudomásunk szerint nem volt fejleménye.
3: Az őrség és peremvidéke evangélikus magyarajkú falvaira a 19. század végén jellemző volt a korlátozott számú gyermekvállalás, ami helyi sajátosságnak számított a környező más vallású magyar és szlovén ajkú települések nagy családos közösségeihez viszonyítva. Világítsuk meg röviden ezt a jelenséget is, valamint a bába alkalmazás alakulását Domonkosfa esetében.
4: Az 1880-as években alkalmanként túlzottan radikális módon is felrótták az őrségi lakosságnak, idézem, azon rút szokást, hogy a családokban általában csak egy, jobb esetben két gyermeket vállalnak. Az ilyen magatartásformát akkoriban elsősorban az anyagiassággal, az átlagosnál magasabb családi egzisztenciáró törekvéssel magyarázták, felróva, hogy annak elérése céljából főképpen a magzat elhajtást, akkor ezt így nevezték, tehát magyarán az abortuszt alkalmazzák. Domonkosvára és Bükajára a nyilvánosan közzétett szám szerinti kimutatás ugyan nem tért ki, de egyéb adatok alapján ott is hasonló állapottal állunk szemben. Az említett települések esetében konkrétan illusztrálták a bírálók által káros és elfogadhatatlan demográfiai stagnálás, illetve visszafejlődés mutatóit. Emellett az abortusszal összefüggő bűnügyi esetekre és az úgynevezett kuruzsló nőkre vonatkozóan a nyilvánosságra kerültek adatok. A századforduló után a lakosság növekedése a korábbinál nagyobb ütemű volt, ami a bába tevékenység megszervezésére is kihatott. Az 1910-es évek előtt Domonkosfa bába teendőit vagy tevékenységét szomoróccal és kércával azonos bába fette, azonban 1912-ben a jogszabályok és a népesség növekedéssel összefüggő rendelkezések alapján a település e tekintetben önállósult. A domonkosfai bábó tevékenységre vonatkozó határozatot 1912. májusában a Vas megyei törvényhatósági bizottság megerősítette. A rendelkezés szerint a bábó éves szinten 120 korona támogatásból részesült, valamint minden szüléskor vagy egyéb szükségszerű közreműködéskor 4 korona látogatási díjat kapott. Az utóbbi fejében a betegágyos nőt 8 napig köteles volt a bábó gondozni.
3: A vallási hovatartozás tekintetében evangélikus többségű Domonkosván akadt-e akkoriban példa vallási tekintetben vegyes házasságok megkötésére? A ma gyakorinak tekinthető jelenség netán bő 100 esztendővel ezelőtt is már divat volt?
4: A Domonkosfa esetében volt erre példa. Ebben talán akkoriban az volt a legizgalmasabb, hogy a vallási tekintetben vegyes családban született gyermekek vallási hovatartozását az érintett felekezetek gyakran a saját érdeküknek megfelelően próbálták befolyásolni. Eltérő gyakorlatra is volt példa. Érdekességként elmondjuk, hogy Szmodics Ádám evangélikus vallású, viszonylag fiatalon megözvegyült domonkosfai lakos, és az úgy szintén özvegy Kercsmár Lajosné, azaz Ozvatics Mária, római katolikus domonkosfai lakos, 1911. novemberében a megkötendő házasságuk előtt a Szent Gotthárdi főszolgabírói hivatalban olyan megállapodást kötöttek egymással, hogy valamennyi közös gyermekük nemre való tekintet nélkül az édesanya vallását követi, tehát római katolikus vallású lesz. Ez azért volt meglepő, mert a jelentős többségű evangélikus faluban a legtöbben tehát másra számítottak. Hogy az említettek miért folyamodtak ilyen megoldáshoz, erre vonatkozó információról a hivatalos közigazgatási és egyéb iratokban nem találtunk magyarázatot. Hogy befolyásolta-e azt, hogy két földművesként számon tartott személy közül csak a feleség tudott írni, ezt ma már lehetetlen megállapítani.
3: Domonkosva legrégibb és legértékesebb épülete a románkori római katolikus templom folyamatos karbantartást igényelt minden korszakban, ami a településen és környékén élő kis lélekszámú katolikus közösség és az illetékes plébánia szempontjából mindig nagy kihívást jelentett. Szükség volt felújításra a 20. század elején?
4: A válaszom igen, tehát az 1910-es évek elején is az említett szakrális épületen, amely talán a mai Muravidék területén a legkorábbi, de mindenképpen egyik legrégebbi épület. Szükségessé váltak a karbantartó munkálatok. Azonban, hogy arra akkor, tekintettel az első világháború bonyodalmas időszakára, ténylegesen sort került-e, ezzel kapcsolatban hiányosak az adataink. Ahhoz azonban nem fér kétség, hogy gróf Mikes János szombathelyi megyés püspök 1915. február 14-én ezzel kapcsolatban levelet intézett a szombathelyi álomépítészeti hivatalhoz, melyben arra kérte a szakintézményt, hogy a domonkosvai római katolikus templom helyreigazítási munkálataira vonatkozóan a kercai plébános földterjesztése és a kerületi ösperes jelentése alapján tegyenek szakmailag megalapozott kivitelezési javaslatot. Néhány nappal később, február 21-én az Államépítészeti Hivatal azonban arról értesítette Mikes János megyéspüspököt, hogy a mellékelt plébániai iratok alapján fontos adatok hiányában a költségvetést nem tudták elkészíteni, ezért a kercai római katolikus plébániától további adatokat követeltek. A javítási munkálatok tehát késtek, és hogy pontosan mikor kezdődtek meg, tekintettel ugye az első világháború eseményeire és hát folytatására, arra vonatkozó információt nem találtunk.
3: Műsorunk folytatásában következzenek most egészségügyi és járványügyi információk, ugyanis Domonkosfát sem kímélték akkoriban a gyermek és ragályos jellegű betegségek.
4: Amikor 1911. februárjában Domonkosfán az Őri Szentpéteri körorvos Vörhenyt állapított meg egy 7 esztendős tanköteles gyermeknél, valamint annak a gyanúját a nővérénél, azonnal a betegség terjedését meggátoló intézkedéseket rendelt el. A Vörhenny megjelenése esetén az volt a protokoll, amennyiben az, tehát falun történt, hogy tájékoztatni kellett a községi előjáróságot és a főszolgabírói hivatalt. Ez a felidézett domonkosfai esetkor megtörtént. A nagyon fertőzőnek számító betegség szerencsére Domonkosfán nem nagyon terjedt el, mert az említett fiú mellett féltehetően még csak egy másik kisfiúnál állapították meg a fertőzést. Az eseménnyel kapcsolatban 1911. március 10-én Samarus István körjegyző arról számolhatott be a főszolgabírónak, hogy az említett kisfiú felgyógyult, ami annak volt köszönhető, hogy az illetékes Őri Szentpéteri körorvos a falusi előjáróság közbenjárásával a helyszínen minden szükséges óvóintézkedést elvégzett. Ez az eset azért volt az átlagosnál bonyolultabb, mert a gyermek a halottkém fia volt, ugye akkoriban a halottkém volt, hivatott a haláleset megállapítására. A betegség megállapítása után egyébként a körorvos és a falubíró a következő levelet küldték a főszolgabírói hivatalba. Csak egy részletét ismertetem. Nevezetnél ápolóul csak anyját engedtem, a többi családtag ettől eltiltatott, de így is szigorúan meghagyatott, hogy a lakásból ne távozzanak, és büntetés terhe mellett a lakásba idegen be ne eresszenek, sőt, felhívtam a község biráját, hogy tekintettel arra, hogy a halottkém házában van a ragályos beteg, hogy halálesetek alkalmával vagy a szomszéd halottkém, vagy az előjáróság végezze a halottkémlést. A házra a vörös cédula kifüggesztetett. Eddig az idézet. A későbbi orvosi jelentésből kiderült, hogy a másik megbetegedett gyermek is szerencsésen meggyógyult. Néhány évvel később, 1914. decemberében Domonkosfa vonatkozásában Torokgyik megjelenéséről jelentett a körorvos. Az akkor nagyon súlyos betegséget egy 6 éves kisfiúnál állapította meg. Más személyről, illetve a betegség járványa fajulásáról azonban nem jelentettek. Szerencsére a megbetegedett kisgyermek is meggyógyult. Mondjuk el azt is, bár közvetlenül nem tartozik a témához, hogy a halottkém teendőit a 20. század elején Domonkosva, Kerca és Szomorúc vonatkozásában a domonkosvai adamicsok látták el, amikor Adamics Lajos 1916. novemberében bejelentette, hogy betegség miatt e feladatot már nem tudja ellátni, új halottkémnek Adamics Kálmán jelentkezett. A feladat odaítélése előtt a jelöltnek részt kellett venni a járási körorvos által tartott kiképzésén, csak azt követően nyerte el a munkavállalás jogát.
3: Az 1910-es években Domonkosván mintegy 160 ház állt, és a háztartások száma is hasonló lehetett. Rendelkezésre áll-e arra vonatkozóan hiteles adat, hogy milyen minőségűek voltak ezek az épületek?
4: Sajnos erre vonatkozóan pontos adattal nem tudunk szolgálni, azt azonban elmondjuk, hogy a 19. század utolsó harmadától a házba való beköltözést az illetékes hatósági szervnek, Domonkosva esetében a Szent Gotthárd járásbíróságnak engedélyezni kellett. Az ezzel kapcsolatos kérvényekből és az azokhoz tartozó iratokból megállapítható, hogy a 20. század elején a korábbi zsuppal fedett vályokházokat és a zömében faanyagból készült viskókat fokozatosan téglából épített lakóházok váltották fel. Osvárd Gyulánok az első világháború elején 1914-ben készült házát például már téglából építették. A beköltözés engedélyezésére vonatkozó kérvényhez mellékelni kellett a település előjáróságának az álláspontját, valamint egészségügyi szempontból a körorvosi véleményt, melyek az említett épület esetében kedvezőek voltak. Akkor az 1910-es évek végén és még a későbbiek során is nagy számban voltak, lehettek szerényebb kivitelezésű lakóépületek is. A melléképületek zöme még fából készült, és általában szalmával, azaz zsuppal voltak fedve.
3: Mai műsorunk befejező részében egy domonkosvai kocsma építését is említsük meg, ugyanis bizonyára a pezsgőbb közösségi élet és a szórakozás lehetőségeinek fokozása céljából Domonkosva lakossága 1913-ban új községi kocsma felépítése mellett döntött. Mit tudunk erről a beruházásról?
4: Az akkori közösségi építkezést alapvetően másképpen kell elképzelni, amint az ilyesmi manapság zajlik. Az építése szükséges tégla elkészítése és kiégetése költségének a biztosításához a falu tulajdonában lévő erdőből kívánták a szükséges mennyiségű fát értékesíteni. A tervet a községi képviselőtestület 1913. október 9-i ülésén határozatba foglalta. A kocsma építéséhez szükséges pénz biztosításához 3,4 hold erdőterületen kivágott fát kellett értékesíteni. A tervet a Vármegyei Törvényhatósági Bizottság Erdészeti Albizottságot támogatta, ennek értelmében az építésre vonatkozó határozatot Vasvár megye közgyűlése 1913. november 24-én jóvá hagyta. A következő évben, 1914-ben megkezdődhetett volna a községi kocsma építése, azonban a beruházáshoz szükséges tervek nem készültek el. Arra csak egy esztendővel később került sor. Samaros István körjegyző akkor kért az építési tervről és a költségvetésről szakértői értékelést, valamint végleges szakvéleményt. A Vasvár megyei építészeti hivatal megvizsgálta a domonkosvai kocsma építési tervét és a költségvetést, és azt elfogadhatónak találta. Az Alispán is 1915. március 1-i levelében az új kocsma épület támogatásáról értesítette az érdekelteket. Hogy az egyre súlyosabb világháborús időszakban megépült-e akkor az új kocsma, és amennyiben igen, mi lett annak a sorsa 1919 után, arra vonatkozóan sajnos úgy szintén nem rendelkezünk pontos információkkal. Az azonban ismert, hogy Domonkosván már a 18. század második felében két kocsma volt, az egyik valahol a falu lakott részén kívül állt. Feltételezhető róla, hogy csárda jellegű létesítmény volt. A visszaemlékezők szerint a másik kocsma a faluban volt, az úgynevezett bükaljai kanyarban. Az 1910-es évekre vonatkozóan a tűzoltójegylet jegyzőkönyveik is két kocsmát említettek, melyekben tárcmulatságokat tartottak. E létesítményeknek Szukics János és Gráf Lajos voltak a tulajdonosai.
3: A következő alkalommal július 11-én folytatjuk Domonkosfa múltjának a felidézését. Konkrétabban akkor az egyesületi életről tudunk meg többet. Göncz Lászlóval várjuk Önöket akkor is, mára pedig búcsúzunk.
1: Sok víz lefolyt már a Murán.
2: Értékek és gondok, emberek és események a Muravidék elmúlt 100 évében.
0: A Muravidék hullámhossza. MMR.

életében jön egy pillanat, és úgy szeretne olyat tenni, amit nem szabad. A férjében minden áron csak hibát keres, s ha jön egy másik,

töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

the way. Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Műsorunkban ezúttal a Lendava Travel utazási iroda tapasztalatain keresztül mutatjuk be, hogyan változnak az utazási szokások, és milyen trendek alakítják ma a turizmust. Szó lesz az utazási kedvről, a foglalási szokásokról, valamint arról is, mire figyelnek leginkább az utazók a döntéseik során. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

kéne értenem. Mint használt szárgyú fát, eldobtak hírt.